0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: 103.9 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: bejutni a valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési területnek a népszerűsége. Ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
1: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán. Az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szelúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai. A csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móri Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Dési Dorottya diákpolgármester. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM. Most

0: Egyből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rekorddal zárult a felvételi az egyetemen. Film a demokráciáról. Derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Rekord eredménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
2: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia

0: tanulók igényeihez mérten állítják össze a tanszercsomag támogatást, mert több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai, a csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Décsi Dorottya diákpolgármester. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma, a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
1: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetők bekapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apropata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellette haladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
0: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben, a Magyar Fürdőszövetség által felügyelt, a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Pafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ikletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Megkezdődött a búzaadományok gyűjtése a Magyarok kenyerében.

0: programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
1: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a Kosár csapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

reggelt kívánok mindenkinek! Július 27-e van, remélhetőleg egy pihentető hétvége után. Evezzük bele magunkat ebbe a hétbe. Egyébként július utolsó hetén vagyunk, mert hogy hétvégén már bizony augusztus 1. Hol van még a hétvége? Egyelőre élvezzük ezt a napot, amihez én nagyon sok sikert kívánok. És rádiózom velem a következő 4 órában a legjobb zenék között. Jön Charlie, aztán Christina Aguilera is velünk lesz, és egy jó kis Take That dal is belefér még ebbe a fél órába. Jó reggelt kívánok!

kívánok, a legjobb zenék nálunk. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, készülődést a reggelihez, a kávéhoz, a teához. Ha pedig már túl vagyunk rajta, akkor azt gondolom, hogy be is indultak azon kedves hallgatók már itt a munkatempót illetően. Viszont aki még komótosan készül, nekik biztos, hogy van még idő, főleg akkor, ha csak 7:30-ra mennek dolgozni. Jól telt-e a hétvége? Remélem nagyon sok élménnyel gazdagodtunk sokan. Ha igen, akkor nyugodtan meséljen nekem. Engem elér a messengeren, Ézent a Jedit vagyok. Aki pedig mondjuk táncolt a hétvégén, hoppácska, biztos, hogy fájnak még a lábai, de meg lehet ezt a kis mozgást így mutatni, akár otthon is, hiszen a legjobb zenék között jön a Well Hello és a Disco Club, itt a Best FM-en. Fél hét előtt vagyunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, karbantartás a jelzőlámpáknál. Többnyire derültebb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetőkbe kapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken akrobata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalogátkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellette haladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenét.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó készülődést, a nyári időszakot pedig kihasználni szenzációs lehet, főleg akkor, hogyha mondjuk most kezdjük meg a szabadságunkat, mert biztos vannak olyanok, akik ezt a hetet kivették, és úgy vannak vele, hogy az augusztus első napjait is még lehet, hogy pihenéssel fogják tölteni, mert hogy bizony ez a hét július utolsó hete, szombaton már augusztus elseje lesz. No, de a mai dátumra fókuszálunk, július 27-e van, amikor is egy fontos történelmi dátum is kapcsolódik a mai naphoz, mert hogy 1953-ban pontosan ezen a napon írták alá a koreai fegyverszüneti egyezményt, amely véget vetett a 3 évig tartó harcoknak, és van egy kis érdekesség ezzel kapcsolatban, mert hogy a két Korea között máig nincs egyébként hivatalos békeszerződés, vagyis technikailag a konfliktus soha nem zárult le teljesen. Hát én konfliktusmentes reggelt kívánok mindenkinek, ez a legjobb szerintem, ma úgy indulunk nyugiba, úgyhogy én kívánok mindenkinek jó utat, balesetmentes közlekedést, és jó rádiózást itt a Besten. Jön a Maroon 5!

balesetmentes közlekedést és nyugalmat, odafigyelést, de még az kell, hogy lássam én is, hogy most még azért nincs olyan nagy forgalom, mint ami lesz majd ugye az iskola kezdés előtt, úgyhogy egyelőre még élvezzük ki ennek a kis reggeli készülődésnek, vagy úton lévőségnek a nyugalmát, és ha már közlekedés, akkor el lehet játszani majd azzal a gondolattal, hogy milyen kresztmódosítással fogunk majd is szembesülni, mert hogy két lépcsőben módosítanák egyébként a kreszt. Elsőként, ami egyébként szerintem is a legsürgetőbb közlekedés biztonsági probléma, ami nem más, mint a gyorshajtás, és itt vannak ezek az elektromos rollerek, illetve ennek használatára vonatkozóan. Remélhetőleg új szabályokat fognak majd itt kivetni. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre a kerékpárosokra vonatkozó előírások lennének érvényesek, a nagyobb teljesítményű eszközökre pedig a segédmotoros szabályok vonatkoznának, és ami fontos, kötelezővé válhat a bukósisak használata, és a korhatárt is bevezethetnék. Hát kirívó esetekkel mi is találkozunk, nem csak a rollerosok esetében, hanem a gyorshajtók esetében is. Ha esetleg önnek is van e fajta tapasztalata, nyugodtan írja meg nekem. Engem megtalál, én Zentai Edit vagyok, és a héten együtt reggelizünk, így a 6-tól 10-ig műsorsávban. Norbinik pihen, mi csajok, vagyis én biztos, hogy dolgozni fogok. 7 órakor hírek, aztán jövök vissza a következő órában egy kis horoszkóppal, napi érdekességekkel és programajánlattal is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a PET-kupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET-kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és meg

0: akik csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A három hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra.

Két óra után vagyunk, jó reggelt kívánok mindenkinek, hogyan telt a hétvége, volt egy kis bulika, pihenés, vagy többet ettünk-e a kelleténél, kerti partik és mindenféle szülinapok, névnapok biztos, hogy ünneplésre kerültek, jó, és az esküvőket sem felejtem el,

van itt ilyenkor az időszaka, és azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal is bulizott, hiszen ugye túl vagyunk a ponthatároknak a kihirdetésén, úgyhogy ilyen jellegű információk is olvashatóak oldalunkról, mert hogy rekordok születtek a Nyíregyházi Egyetemen, ugye nagyon sokan mint pedagógus képzést választottak, és nagyon úgy tűnik, hogy sokan is nyertek felvételt. Egyébként még itt, ami kiemelkedően népszerű, itt az egyetemi pilótaképzés, például vagy a műszaki, gazdaságtudományi és informatikai képzések is, úgyhogy sok sikert kívánunk mindenkinek. Majd az első évfolyamra felvételt nyert hallgatóknak, de már tudni, hogy a beiratkozása augusztus 26-ától kezdődik. Azok számára, akik mondjuk nem nyertek felvételt, nem kell szomorkodni, vagy nem jelentkeztek még felsőoktatási intézménybe, ugyanis majd a pótfelvételi eljárás biztosít új lehetőséget, a jelentkezéseket pedig ugye július 30-a és augusztus 7-e éjfél között lehet benyújtani az e-felvételi rendszerben. Minden más információ megtalálható akár az oldalunkról is, bestfmnyiregyhaza.hu, vagy éppen a Nyíregyházi Egyetem oldalán is. 7 óra után jó reggelt kívánok mindenkinek, a legjobb zenéket pedig hozom egészen 10-ig a Best Reggelben.

Itt lehet szeretgélni a gyerekeket, főleg akkor, hogy a táborba mennek, és a reggeli elvállása soha nem olyan egyszerű. Jobb esetben mi is kapunk a párunktól egy ölelést, egy csókot, és persze egy várunk haza fölkiáltást, mert ez nagyon jól tud esni mindenkinek. Érdekességei a mai napnak, amikből kiemelném a londoni olimpiát, mert hogy valamikor pont ezen a napon 2012-ben kezdődött a londoni olimpia, amelyet nagyon sokan minden idők egyik leglátványosabb nyitó ünnepségeként emlegetnek, ugyanis James Bond és a királynő és Mr. Bean is szerepet kapott benne. Emlékezetes kezdése volt magának a játéknak. És hogy milyen születésnap van ma, hogyha valaki ma igazán ünnepelhetne, az biztos, hogy Tapsi Hapsi, a világ egyik legismertebb rajzfilm figurája, 1940. július 27-én debütált a mozivásznon, azóta pedig generációk nőttek fel a legendás mondatán, hogy mi a hézag, Hapsikám? Ezt a kérdést én nem teszem fel, vagy legalábbis Dánielnek más kérdést teszek fel, de bólogat, hogy jön fél nyolckor a hírekkel. Itt a Best FM-en, jó reggelt kívánok!

0: Köszönöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rekorddal zárult a felvételi az egyetemen. Film a demokráciáról. Derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
3: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési területnek a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
2: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szerúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem Székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai, a csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Dicsi Dorottya diákpolgármester. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Volt már alkalom, amiről mi is beszámolunk, és be is fogunk, főleg akkor, hogyha nyírtávfős közleményünk van, mert jelen esetben nem árt figyelni, mert hogy akinek elszámoló számlája fűtés vagy melegvízszolgáltatás esetén meghaladja a 20 000 forintot, lehetőség van gyorsított eljárásban kamatmentes részletfizetési igénylésre, szól a közérdekű információ. A részletfizetés 4 hónapos fix futamidejű és bankkártyás vagy átutalásos fizetés esetén vehető igénybe. A további információért keressék a Nyírtávfő Kft. Ügyfélszolgálatát személyesen, vagy telefonon a 42-es körzet 314-433-as számon, vagy akár e-mailben az ügyfélszolgálat@nyirtavfo.hu e-mail címen, ugye ékezet nélkül. Erre kellett, hogy fölhívjam a figyelmet, és arra is, hogy jönnek a legjobb zenék itt a Best FM-en, július 27-én hétfőn. Jó reggelt kívánok!

0: Egy jó kis Backstreet Boys dal. Remélem jól esett mindenkinek, nem sokára 8 óra van, jó reggelt kívánok. Bizony ma van az év 208. napja, úgyhogy ami jó hír, hogy jóval túl vagyunk már az évnek a felén, és lassan az augusztus is beköszön, úgyhogy én bízom benne, hogy a nyár legjobb élményei még csak most következnek, főleg azoknak, akik éppen mondjuk a szabadságjukat fogják megkezdeni. És azoknak is, akik mondjuk szeretik a desszertet, és mondjuk úgy tervezik, hogy ebéd után majd lefolytják egy jó kis desszerttel azt a finom menüt, ami lehet, hogy még a vasárnapi ebédből maradt, mert hogy van ma egy nagyon érdekes világnap, a crème brûlée világnapja, ami nem más, mint a roppanós karamella réteg és a lágy vanília krémnek a párosa, ami sokaknak a kedvence, úgyhogy ha ma desszert kerül az asztalra, ez azt gondolom, hogy remek választás lehet. Dalok tekintetében Eros Ramazzotti Anastasiával közösen érkezik hozzánk, 8 óra után pedig indítom a horoszkópot, megtudjuk, hogy mit jósolnak a csillagok, így július 27-én hétfőn. Jó reggelt kívánok!
1: Anna

0: javát adjuk. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban,
1: most a kavicsok közé vinnélek magam. A leghallgatottabbak. A legújabbak.
2: Most jó, elsodott az éjjel, táncoljuk még a hajnalim széjjel.
0: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdő befizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, karbantartása jelzőlámpáknál. Többnyire derültebb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
5: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetőkbe kapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken akrobata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellett elhaladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt

0: Bánysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat, olvasható a város honlapján. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fogjuk így föl. A hétfőt nagyon sokan nehezen érzik, vagy nehezebben élik meg a hétvége után. Jó lenne még egy-két nap, ugye, így a hét elejéből. Pedig valójában fogjuk úgy fel, hogy ez egy jó kis tiszta lap, mondjuk egy tiszta hétnek a kezdéseként. És nem kell ma mindent megoldani, sokan azt mondják, hogy elég, hogyha csak egy kicsike lépést teszünk, mert hogy néha egy jó döntés, egy mosoly, vagy egy rövid telefonhívás is elindít valami egészen pozitívat, úgyhogy legyen ez a hét azé, amikor nem azt nézzük, hogy mennyi van még hátra, hanem azt, hogy ma mivel lehetünk egy kicsit előrébb. Induljon szuperul a hét! Én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és ehhez fogok majd egy kis segítséget adni horoszkóp formájában. Megnézzük, hogy kinek mit jósolnak július 27-ére a csillagok. Addig is Kassza Tibi énekel nekünk.

nyári hangulat megalapozott a hőmérséklet értékeket tekintve is, na és a sortai programok tekintetében is, mert hogy hétvégén majd ugye egy nagyobb területtel és elég sok programmal várnak mindenkit július 31-e és augusztus 2-a között. 15. sortai serfeszt és buborék napokat tartanak majd, aminek a helyszíne ugye a Sóstó lesz. Én bízom, hogy nagyon sokan fognak, nem csak az ételek miatt, hanem a zenei előadók, vagy éppen a gyerekprogramok miatt majd kilátogatni. No hát készültem egy horoszkóppal, nézzük, hogy július 27-e mit is jósol itt nekünk, ami egy kis lüktetést adhat ebbe a hétfői napba. Kedves kosok, figyelem! Ma érdemes belevágni abba, amit eddig halogattál. Az első lépés most a legfontosabb. Bikák, nyugalommal ma messzebbre jutsz, mint kapkodással. Bíz a saját tempódban. Relax van. Ikrek, egy jó beszélgetés új ötletet hozhat, légy nyitott, figyelj a környezetedre. Kedves rákok, hallgassanak a megérzéseikre, mert ma jó irányba vezetik önt. Egy kedves gesztus, visszaszáll majd, ugyanis hozzád. Oroszlán, itt az idő megmutatni, mit tudsz. Az önbizalmad ma nagyon sok ajtót nyithat ki. Szűzek, nem kell mindennek tökéletesnek lennie. A haladás ma többet ér a tökéletességnél. Mérlegek, találják meg az egyensúlyt a feladatok és a pihenés között. Ettől lesz igazán eredményes majd ez a nap. Skorpió, az elszántságod ma meghozhatja a gyümölcsét, ne add fel az első akadálynál. A nyilasoknak ma valami izgi jön, mert hogy ma egy váratlan lehetőség találhatja meg őket. Mondj bátran igent az útra, nem hezitálunk. Bakok, a kitartásod most is a legerősebb fegyvered, minden apró lépés közelebb visz a célodhoz. Vízöntők, egy kreatív ötlet ma nagyon sokat lendíthet a napodon, merj másképp gondolkodni. Halak, kezd a heted bizalommal, a pozitív hozzáállás ma több mindent megváltoztathat, mint hinnéd. Hát én azt gondolom, hogy bármelyik csillagjegyben is születtünk, a mai nap legjobb jóslata az, hogy egy kis mosoly és egy kis lendület sokkal messzebbre vihet bárkit is, mint ahogy gondolnánk. Legyen szép hétfője mindenkinek, ezt kívánom Nagy Bogival, aztán jönnek a fiúk. 8:30-kor jön a Csak 10 perc rovat, aminek egyébként a korábbi adásait meg tudják nézni, akár a weboldal segítségével. Csak

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Kezdtem már úgy műsort a Csak 10 perc rovatban, hogy nagyon érdekes műsor következik, de gondolom, hogy akik hallgatják az adásainkat, azok számára ezt nem nagyon kell bemutatni. Köszöntöm a hallgatókat, Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, itt vagy? Köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és már nagyon vártam, hogy hívjál.
2: Hú, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes levelet kaptunk az egyik hallgatótól. Munkahelyi tapasztalat alapján kérdezett rá arra az érdekes jelenségre, amiben tulajdonképpen én véltem felfedezni bizonyos filmeknek a történetét. De ki fog derülni a folytatásban, nem nagyon akarom csigázni a hallgatókat sem, veled már beszéltünk erről, de vannak olyan emberek, akikkel bizonyos idő után azt érzed, hogy mintha ilyen többszörös személyiségű jegyeket hordoznának magukban. Uh-huh. Mint hogyha teljesen más emberek lennének egyik napról a másikra, és ez számukra természetes, de alapjában véve ezt a környezetük, ezt ilyen nagyon-nagyon reagensen fogadja. Na most nem tudom, miről szól ez az egész dolog. Vélhetően van ennek valami ismeretlen, számomra ismeretlen elnevezése. Betegség ez? Hogy kell ezt a dolgot kezelnünk?
3: Hát amiről beszélsz, az azt gondolom, hogy valóban inkább csak a filmekből szoktuk ezt látni. Ez a többszörös személyiség, vagy multiplex személyiségzavar, tehát innentől kezdődően akkor azt mondjuk, hogy igen, ez egy betegség. Valamilyen szinten egy olyan pszichiátriai zavar az, amiről itt beszélünk, amikor van egy egyén, akinek két vagy több adott esetben elkülönült személyisége van. Általában az esetek felében ez két személyiséget jelent egy testben, de két tudattal, két névvel, két különböző emlékekkel, és csak egészen kisebb átjárhatóság van a két személyiség között, de természetesen van olyan is, amikor itt nem két személyiségről beszélünk, hanem adott esetben többről is.
2: Jézusom, nem akarom túlbonyolítani ezt a dolgot, de mi a különbsége között, meg a hangulatingadozás között? Mert ugye alapjában véve, amikor napi szinten együtt töltünk 8 órát a kollégákkal a munkahelyen, akkor látjuk azt, hogy egyszer ilyen a kedve, olyan a kedve, de ettől még nincs több személyisége. Mi különbözik így ennél a dolognál?
3: Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy sokszor csak két személyiségről beszélünk, de akár még 100 is lehet, mondjuk a lehető legextrémebb formában. Nagyon érdekes, hogy a betegek felénél akár 10-nél több személyiséget is meg tud egymásban alszemélyiségeket különböztetni. A kettő között az óriási különbség, hogy a viselkedés formán is érezhető, hogy itt nem hangulatingadozásról, nem bipolaritásról beszélgetünk, és nem is csak egyfajta skizofréniáról vagy tudathasadásról, bár ez is a tudathasadások közé tartozik, hanem itt nagyon-nagyon jól elkülönült viselkedési módok, nevek, emlékek vannak. Képzeld el, hogy még ezek az alszemélyiségek, még különböző neműek is lehetnek. Sőt, nem csak europid lehet, hanem lehet más bőrszínű, sőt, még az életkora, az alszemélyiségeknek az életkora is nagyon-nagyon tud változni, és ezeket teljesen elkülönítetten tudja, hát most azt mondom, hogy előhozni saját magából. Sőt, az is van, hogy az egyik alszemélyisége mondjuk jobb kézzel ír, a másik pedig ballal.
2: Úristen.
3: Sőt, még az intelligencia hányadosuk, a szóhasználatuk, a jellegzetességeik is divatban, színben, ételek fogyasztásában totálisan el tud térni. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon különleges, és azt gondolom, hogy abból a szempontból jó, hogy ebből nem látunk, hál' Istennek, sokat. Európában nagyon ritkán írják le ezt a többszörös személyiséget. Amerikában többször, ott azt mondják, hogy a lakosságnak 2,5%-ára is akár lehet ez igaz. Érdekes, hogy a nők között ez nagyobb arányban fordul elő. Hát itt azt mondják, hogy az is lehet, hogy az Egyesült Államokban ezt túl gyakran sütik rá valakire, Európában pedig, mivel nagyon ritkán fordul elő, nem is nagyon tudják diagnosztizálni, ez akár így is lehet, meg úgy is. Érdekes, hogy ez gyerekkorban alakul ki, ez a multiplex zavar, tehát olyan 5 éves kor környékén. Pontosan még nem lehet tudni, hogy ennek mi az oka, de azt már azért tudjuk, hogy ez az 5 éves kor környéke akkor, amikor az emberek személyisége könnyen változik, persze idősebb korban is kialakulhat ez, de 5 éves korra jellemző általában, és sajnos, amikor felnőtteknél ez már mondjuk láthatóvá válik, akkor az alkoholizmus szokott sokszor vele együtt járni, öngyilkosságra való hajlam sokkal nagyobb ezeknél az embereknél, a kábítószerfogyasztás rendszeressége is általában ott van, tehát hogy ez nem csak egy primér probléma, hanem nagyon sok minden más is. Azt feltételezzük, hogy gyermekkorban, amit mondok, ez az 5 éves kor környéke, ott egy olyan traumatizált élményt, vagy egy olyan szörnyűséget él csupán át, amivel utána nem tud mit kezdeni, nem tudja feldolgozni, vagy egy családon belüli bántalmazásnak lesz elszenvedője. Mondjuk azt, hogy ha nem tudja feldolgozni, akkor erre szoktuk azt mondani, hogy ez egy idegösszeomláshoz hasonló probléma, amikor létrehoz magának mondjuk ez az ember egy olyan tudatot, amelyet el tud fogadni, és amely gyakorlatilag átsiklik egy számára normálisabbnak tartott személyiségben, miközben a traumákat és elszenvedett szörnyűségeket hátrahagyja mondjuk a fő személyiségének. Ez nem tudom, érthető-e így, ahogy így mondom.
2: Igen, mert egész jól körülírta. Te találkoztál már ilyen emberrel?
3: Nem.
2: Nem, de azért érdekes lehet ez, mert én bevallom őszintén, hogy filmben már láttam ilyet, nem tudnám visszamondani, hogy milyen filmben, de biztosan már láttam ilyet. Tehát ez egy ilyen érdekesség számba megy ez a dolog, de vélhetően a hallgató nem azért írta az e-mailt, ha ezek szerint van, és hogyha van, akkor viszont foglalkozni kell vele.
3: Azért nagyon érdekes, mert ahogyan mondtam, vagy nehezen írják ezt le, vagy nehezen diagnosztizálják, de hát azt gondolom, akkor, amikor valaki a különböző személyiségében különböző hajúnak, hajszínűnek, vagy különböző szemszínűnek képzeli magát, és amikor belenéz a tükörbe, és nyilvánvaló tényeket lát, és akkor ő szembesül azzal, hogy az, amit ő magáról gondol, vagy magát valamilyen képen tartja, és a valóság pedig ettől elkülönül, azért ez egy nagyon nehéz dolog lesz nyilván a számára is, és egészen biztos, hogy a környezet számára is. Azt gondolom, hogy ez az, amit a legkevésbé szeretnénk mi magunk átélni, de az is igaz, hogy nagyon örülünk annak, hogyha ilyen típusú többszörös személyiséggel szenvedő vagy kínlódó emberekkel keveset találkozunk, mert ez nyilvánvalóan a környezet számára
2: ez ijesztő,
3: nagyon... Pontosan, ez ijesztő és megterhelő, és azt gondolom, hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy test, lélek, szellem egysége, és gyakorlatilag az életünkben arra törekszünk, hogy a testi, a lelki, meg a szellemi dolgaink azok harmóniába kerüljenek, ez a többszörös személyiség vagy ez a multiplex személyiség zavar, ez pontosan mindezt dönti romba. Uh-huh. Tehát, hogy a testedből van egy, mondjuk a lelkedből, meg a belső dolgaidból, meg esetleg van több, akinek osztozni kell az egy testen, és hogyan tudod előhívni, vagy elmondják mások, hogy bizonyos élethelyzetekben jön elő egy alszemélyiség, és hogyan próbálnak adott esetben erre hát hatással lenni, hogy visszaszoruljon az a nevű, vagy az a rossz akaró, mert még az is előfordul nagyon sokszor, hogy ezek között van agresszív alszemélyiség, akitől esetleg a többi, vagy ha mondjuk szerencsés esetben mondjuk csak kettő van, hogy a másik fél is tőle.
2: Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj legalábbis, hogy, tehát, bocsánat, de akkor rákérdezek inkább erre élesbe, hogy ilyesmiről van szó? Tehát, hogy ilyen szintig is lehet, hogyha ez eldurvul?
3: Azt gondolom, hogy akkor, amikor a történelemnek azokon a pontjain volt a világ, amikor ez az ördögűzés, ez egy egészen hétköznapi jelenség volt, én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben akár ilyen betegeket is véltek ördögtől megszállottnak, hiszen minden, ami a normális élettől, vagy a megszokottól eltér, akkor ott már mindjárt valami fajta ilyen kultikus dolgot keresnek az emberek, hogy, és az okkultizmus itt jött ugye elő, hogy hogyan lehet ezt a kultúrába beépíteni, hogy akkor ennek mi a neve, és hogyha már valaminek van neve, akkor onnantól kezdve az emberek már bátrabban foglalkoznak vele.
2: Hát két kérdés.
3: Ha el tudjuk nevezni, akkor már fogunk tudni vele mit kezdeni, és az okkultizmusnak egy része erről szólt, hogy az, amire nincs válasz, az akkor megszállottság, és akkor azt pedig ördögűzéssel kell az emberekből kiűzni. Nagyon-nagyon ingoványos terület ez.
2: Két kérdés maradt a végére. Az egyik az, hogy gyógyítható-e, a másik pedig az, hogy az, aki ebben szenved, az szenved.
3: Aki ebben szenved, az szenved, igen, tehát ez egyértelműen kijelenthető. Hát azt gondolom, hogy gyógyítható. Ilyenkor tulajdonképpen azt kell megpróbálni, vagy azzal próbálkoztak itt ezzel találkozó szakemberek, hogy hogyan tudják ezt a több személyiségre széthullott embert tulajdonképpen idézőjelben úgy összerakni, hogy ezek között az alszemélyiségek között valamiféle kapcsolatot találni, és valamilyen módon megpróbálni ezt az egészet egy személyiséggé összegyúrni, hiszen akkor az is, hogy nekünk kialakul egészséges embereknek a személyiség, az ugye nagyon sokfajta élmény, tudás és tapasztalás van tulajdonképpen emögött, és akkor ez az esélye annak, hogy akkor meg felépíteni egy olyan rendszert, amelyben ezeknek a személyiségeknek van valamilyen összekovácsolható oldala. Hát ez nyilván egy nagyon-nagyon nehéz dolog. A hipnózissal próbálják meg nagyon sokszor az ezek között, az alszemélyiségek közötti átjárást könnyebbé tenni.
2: Hát ez valóban érdekes adás volt. Én remélem, hogy önök is élvezték, már csak azért is, mert hallanunk kell az ilyenekről. Józsi, köszönjük szépen, az időnk az letelt, és legközelebb megint újra jelentkezünk, addig is kívánunk egy csodaszép napot.
3: Köszönöm szépen, és hasonlóképpen mindenkinek.

mindjárt 9 óra van, és nem tudom, hogy ki az, akinek a 10 óra is dobozában mondjuk mindenféle zöldség van felszeretelve, és nyersen fogyasztja. Én a répát nagyon szeretem, és sokszor chips helyett ezt szoktam előhúzni, és egyébként a répától tényleg jobban látunk, valamikor nagymamám is így tanított, de ez a mondás csak félig igaz, mert hogy a sárga répa A-vitaminban gazdag, ami valóban fontos a szemnek az egészségéhez, de attól még nem lesz szuperlátásunk. Egyébként ez a legenda a második világháború idején terjedt el, amikor a britek ezzel próbálták leplezni a radar technológiának a sikerét. Izgalmas, ugye? Hozok még izgalmakat a következő órában, hiszen még együtt rádiózunk itt a Best reggelben. Én Zentai Edit vagyok, köszönöm, ha velem tart.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre. 10% kezdőbefizetéssel. Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a PET-kupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
6: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
5: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET-kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az

0: Kim, a Gyűrűsparkú Maki csapata pedig két nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

Ő volt Pink itt a Best FM-en 9 óra után. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Érezhető a hőmérsékletnek egy picikét az a fajta lazulása, ami mondjuk nem eredményez a mai napon sem 40 fokot, és bizony több hullámban kialakulhatnak záporok, zivatarok, mint ahogy napokban is ezt érzékelhettük. Hajnalban kellemes volt a hőmérséklet, szerintem mindenki jobban is alszik, mint a batikkasztó nagy hőségben. 16-20 fok volt, de a csúcshőmérséklet a mai napon 22 és 30 fok között alakul. Így kell tervezni, és úgy is kell tervezni, hogy ettől függetlenül fontos a folyadékpótlás, mert hogy nyáron nem árt tudni, hogy egy átlagos felnőtt akár napi 2-3 liter folyadékot is elveszíthet izzadással. Ilyenkor különösen fontos a rendszeres vízfogyasztás, nem csak akkor, amikor már szomjasnak érezzük magunkat, úgyhogy én emelem a pohár.

Egy jó kielev dal itt a Best FM-en, a legjobb zenék között megadták a lendületet, a reggeli sportolók előtt pedig emelem a kalapom. Én is nagyon szeretek egyébként reggel kocogni, akár az erdőben, a bújtosító körül, ahol nagyon sokan azért reggel már egy sétával indítják a napot. Új hét, új hétfő, remélhetőleg sikerekben gazdag lesz mindenkinek, majd nem csak ez a napja, hanem az egész hete. Augusztus mindjárt itt van a nyakunkon, ugye már szombaton augusztus 1-je van, vele együtt pedig nagyon sok minden kezdődhet is, akár hogyha új hónapot nézzünk. Például augusztus 1-én indul majd az a bajnokság, ahol több mint 100 csapat lesz majd itt gyakorlatilag pályán. Ez a kispályás bajnokságról van szó, a városi kispályás labdarúgó bajnokság, ami nagyon népszerű itt a kispályás foci. A szomszédos megyékből is jelentkeztek egyébként együttesek, úgyhogy ennek az alapozását már biztos, hogy a fiúk megteszik, és persze a szurkolásé is lehet a főszerep. Gondolok itt azon kedves családtagokra, barátokra, akik részt vesznek akár ilyen lehetőségeken is. A legjobb zenéket pedig hozom még így a mai napon, és ne felejtsük el itt a névnaposainkat. Én már is nyitom ki a kis naptáramat, és azt látom, hogy ma az Olgák, a Liliánák és a Lilienek ünnepelnek. Kívánok nekik boldog névnapot, holnap pedig jönnek a Szabolcsok, az Alinák és az Incék is, mert hogy ilyen különleges nevek is vannak a palettán. Ő már Jamie Rock válja folytatásban a legjobb zenék között. Ez a Best of.

sok helyen dolgoznak a városban is, ugyanis egész nagy felületi útfelújítási program zajlik, mégpedig Örökösföldön, a belvárosban, a Hímesben és a Józsavárosban is folytatódnak a munkálatok. Így kell készülni, kedves autósok, én jó utat kívánok mindenkinek, és ne felejtsük el azért a táblákat nézni, figyelni és tolerálni mondjuk a kátyúzási munkálatokat is. Bízunk benne, hogy szuper kis utakon tudunk majd autózni városunkban. A legjobb zenéket hozom, és persze egy kis érdekesség, programajánlat, mert hogy vannak itt lehetőségek. Jön a Panyola Fest például, és a Sóstói Fisztesség keretén belül is meg lehet célozni a Sóstót, és akár egy mai programon is részt venni. Hozom ennek a lehetőségeit itt a Be-

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

hétfő a munkahelyekre beértünk, megbeszéltük a hétvégi dolgokat, kivel mi történt, milyen plekit hallgattunk, és mondjuk milyen buliban voltunk. Ha igen, akkor érdemes tervezgetni már az estére, mert hogy a nyári hónapokban is várják a mozgás szerelmeseit a Sóstói Fit Esték program sorozat, ahol három különböző foglalkozás típus közül tudnak választani azok, akik szeretnek mozogni, és én mindig boldog vagyok, amikor férfiakat is látok egy-két jóga, pilates órán például, hogy mi lesz ma gerinctorna, majd 6 órakor gyógytornászok, képzett gyógytornászok vezetik az órát, úgyhogy azt gondolom, hogy itt a Sóstói piac közötti fás, füves területen, kellemes zöld környezetben jól esően lehet majd levezetni a napi feszültséget, tehát hétfőnként ugye 6 órakor gerinctorna, kedden ugyanígy 6 órakor pilates, és pénteken van zumba 6 óra és 7 óra között, így lehet tervezni akár már a mai nappal is. És hogy mit lehet még tervezni? Fesztiválozást, mert hogy ennek is itt a lehetősége, ugyanis július 31-e és augusztus 2-a között immáron 20. alkalommal rendezik meg a Panyola Fesztivált, ahol föllépnek a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gipó Cirkusz, Kelet-Brezben, Folk Error, Szatmár Banda, és még sokan mások, pulyasarokkal és mindenféle kerék pár túrával kiegészülve lehet tervezni majd a hétvégét. Én a legjobb zenéket tervezem még ebben az órában indítani, hiszen ez a Best FM.

Mindjárt búcsúzom, és köszönöm azt az infót, mely szerint a mosolygás tényleg ragadós. Kutatások szerint ugyanis, amikor valakit mosolyogni látunk, az agyunk automatikusan aktiválja azokat az izmokat, amelyek a mosolyért felelősek, vagyis egy kedves mosor könnyen továbbadhatja a jó kedvet, én pedig ugyanezt a mosolyt és jó kedvet adom tovább Szendi Hajninak, aki érkezik a következő órákban. Jó rádiózást kívánok, legyen csodás, sikeres hete. Ezt kívánom, holnap reggel találkozunk, én Szent a Jedit vagyok. And the base case.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Rekordra zárult a felvételi az egyetemen. Film a demokráciáról. Derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Rekord eredménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
4: 3400 elsőhelyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési terület a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
3: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szerúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem Székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai, a csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Dicsi Dorottya diákpolgármester. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Nagyon-nagyon kellemes, szép délutánt kívánok. Ez a Best FM a 103.9-en. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát. Mindjárt jön a 4 naptár.

július 27-én az Olgákat és a Liliánákat köszönhetjük fel. A Liliana, becézése a Lili, egyébként önállósult a Karolina, Elizabeth, Júlia névből, és hát az a jelentése egyébként, hogy Lilium. Ma az Olgákat is felköszönhetjük, ez pedig a Helga orosz formájából származó név, holnap jönnek a Szabolcsok.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Hogyha az ember felelős kutya tartóvá szeretne válni, akkor nyilvánvalóan, hogy a kutya is jól érezze magát, meg hát a két lábú is, mindenféleképpen kell egy szocializációs folyamat, amiben talán a kutyaiskola legjobb módszer, ahol rengeteg dologra megtanítják a négy lábúakat, mikor, hogyan vigyük kutyaiskolába a kutyát, ma ez lesz a témánk. Maglóczki Tibor kutya kiképző itt van velünk a vonal túl végén. Szia Tibi!
2: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Na mikor? Kezdjük.
2: Igazából az időpontot én úgy szoktam meghatározni, hogy amikor megvannak a kiskutyának a megfelelő védőoltásai, de itt azért fontos hozzátenni, hogy az alapimmunizálás általában úgy történik, hogy kap a kiskutya 6-7-es korban egy parvó elleni oltást, utána egy kombináltat, utána a parvó ellenit ismétlik, és megint kap egy kombináltat. Találkoztam már ettől eltérő oltási programokkal is. Végül is az a lényeg, hogy amit ez a négy oltás, amit én felsoroltam, lehet, hogy ez belefér 3 oltásba, de nem kell 7-8 hónapos koráig húzni. Aha. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha megvan ez az alapvédettség a kiskutyánál, akkor mindenképpen érdemes kimozdulni vele, elkezdeni vele közösségbe járni. Erre nagyon jó egyébként a kutyafuttató, nyilván megfelelő kontrollal, felügyelettel, nagyon jó a kutyaiskola, illetve amit most előtte beszéltünk, hogy akár a kutyanapközi is, de aha, majd arra kitérünk külön.
1: Igen.
2: Jó, tehát ami nagyon fontos, hogy legyen védettsége a kiskutyának, és azért kell ilyen fiatal korban elkezdeni, ez akkor úgy mondjuk, hogy 3 és 6 hónapos kor közé esik ez az időszak, ami a legfontosabb a kutya életében a szocializáció szempontjából, mert ha ez kimarad a kiskutya életéből, igen, akkor ezt nem lehet pótolni. Vagy csak valamilyen szintig. Jó, tehát én találkoztam nagyon extrém esetekkel, mondok erre 2, tehát az első legextrémebb eset például az, hogy egy kutya felnő egy kennelben 1 éves koráig, nem látott se pórászt, se nyakörvet, sétálni se vitték, nem volt kutyák között, nem volt emberek között, csak ebben az elszigetelt környezetben él. Kiviszik 1 éves korában egy társaságba, és úgy viselkedik, mint aki ott nőtt fel, ott szocializálódott. Uh-huh. Ilyen is van, de ez ritka.
1: Ez a ritka.
2: Ugye a másik véglet az, hogyha ugyanígy kimarad, mondjuk ugyanilyen környezetben nő fel egy másik egyed, de 6 hónapos korban már kiviszik, és most csúnya szóval mondom, hogy ő mindenkit le akar gyilkolni. Tehát kutyákat, embereket, tehát olyan agresszió van benne. Amit el szoktam mondani, hogyha itt a második esetet figyelembe vesszük, vagy ezt elemezgetjük egy kicsit, hogyha ezt a kiskutyát 10-12 hetes korban kihozzák a kiképzőpályára, letesszük kutyák közé, akkor nem viselkedik így. Uh-huh. Tehát, ha időben kezdjük ezt a folyamatot, akkor ezt meg lehet előzni. Ha lekéssük, és a kutyánk olyan erős ösztönökkel rendelkezik, akkor ugye elmehet a végletekig, ami senkinek nem jó. És utána ezt szinte pótolhatatlan. Kezelhetővé lehet tenni egy ilyen kutyát, de nagyon kell érteni hozzá. Uh-huh. Nagyon sok idő, energia és óriási felelősség. Tehát az, hogy kezelhetővé teszem, az mondjuk ebben az olvasatban azt jelenti, hogy lehet, hogy nem fogom tudni elengedni kutyák között, hogy menjél játszani, de tudok vele kutyák között mozogni úgy, hogy nem kezd agresszívan viselkedni. De figyelnem kell ugye a környezetre, milyen kutya van ott, oda akar jönni, hogy viselkedik az enyémmel szemben. Nagyon sok tényezős ez a dolog. De a lényeg az, hogy ha visszakanyarulunk ide, a szocializáció nagyon fontos. Kutyaiskola erre tökéletesen alkalmas. Nyilván a mi felelősségünk is, a kiképzők felelőssége, hogy hogyan végezzük ezt a folyamatot. Én annak vagyok a híve, hogy a kutyák tudjanak egymással szabadon póráz nélkül találkozni.
1: De jó.
2: Tudják gyakorolni azt a fajta kutya kommunikációt, testbeszédet, ami genetikailag bennük van. Mert ha mindig pórázon kezeljük a kutyákat, nagyon sok kutyában ez feszültséget okoz, aha, stresszt okoz, ezért nem tud úgy viselkedni, ahogy szeretne. És ha mondjuk az én kutyám nem tud úgy viselkedni, ahogy szeretne, a másik kutya viszont olvasná ezeket a jeleket, aha, de a póráz, a feszes póráz miatt az én kutyám vissza van tartva, már más jeleket küld a szemben lévő kutyához, ezért félreértések történhetnek,
1: igen,
2: és nem úgy viselkedik az egyik kutya, arra a másik kutya is reagál, akkor már elmehet egy rossz irányba ez a dolog. Tehát ezért fontos a szabad játék, a szocializáció. Nyilván meghatározza a későbbi cél is, hogy hogyan végezzük ezt. Találkoztam olyan versenyzőkkel, akik ugye ezeket úgymond a kutyaóvit, ezt a kutyafuttatós szabad játékot nem preferálják, mert nekik a pályán kell, hogy teljesítsen a kutya 100-ból 100 pontot, de ez egy külön világ. Nyilván, hogyha egy megfelelő családi kutyánk van, aminek jók az ösztönei, és akár vizsgákat teszünk vele, vagy elindulunk vele versenyen, lehet, hogy nem lesz 100-ból 100 pontos, de azért nagyon szép eredménnyel tudnak ők is dolgozni. De ebben a részben nem akarok így külön belemenni.
1: Igen, erre majd külön fogok úgyis rákérdezni egy másik műsorban, hogy milyen vizsgák, versenyek vannak, meg hogy ez az egész világ, az nyilván egy egészen más, mint egy családi kutyáról van szó. Igen.
2: Így van.
1: Tehát akkor a kutyaiskola az tulajdonképpen egy szocializációs hely, ahol az ösztönök élhetnek a kutyánkban, pórenz nélkül szokhatják, kiélhetik a kutyás mi voltukat, és akkor, hogyha már elmondtuk, hogy mikor kell elkezdeni, akkor valahogy úgy érzem, hogy tulajdonképpen a kutyaiskola az akár életvégéig is járható, mert hogy ez egy szabad közeg.
2: Így van. Tehát itt általában egy nagyon jó társaság szokott kialakulni. Mint minden ilyen közösségben, itt is van egy úgymond egy kemény mag, aki rendszeresen jár, időjárási körülményektől függetlenül, és jól érzik magukat. De ugye visszakanyarodó a szocializációhoz, hát ez nagyon fontos, ezzel alapozunk, de emellett ezzel párhuzamosan már ugye a kiskutyáknak a pórászhoz szoktatása, az egyszerű alapengedelmességi feladatok tanítása, a szocializációs gyakorlatok mellett ugye megtanulják a gazdik motiválni a kutyát. Hogyan tudjuk motiválni? Szóval, mozgással, játékkal, különböző eszközökkel, jutalomfalattal. Tehát minden egyednél megvan az a motiváció, amivel tudunk ráhatni. Ez egyedenként változó. Nekünk ugye ebben kell, hogy segítséget nyújtsunk. Tehát a szocializáció mellett az egyszerű feladatok, gazdakutya kapcsolatfejlesztése, pórászkezelés, közömbösítés, illetve, ahogy említettem, az egyszerű alapengedelmességi feladatok tanítása.
1: Igen, ő
2: tehát ezeknek az alapozása, hogyha ez megvan, és jó a kapcsolat. Én úgy szoktam kiválogatni, hogy kik léphetnek tovább a haladó csoportba, hogyha ezeket a gyakorlatokat már lazapórázon meg tudják oldani a gazdik csoportban, illetve akár úgy, hogy elejtik a pórázt, és a kutyának ez nem okoz semmilyen törést a mozgásában, mert akkor is megtartja a koncentrációt, figyel a gazdira, teljesíti a feladatokat, ekkor szoktam mondani, hogy akkor tovább tudunk lépni a haladóba, ahol emeljük a lécet, és akkor egy kicsit bonyolítjuk a feladatok végrehajtását. Ezt mindig lehet bonyolítani.
1: Hát ennek sosincs vége, igen.
2: Fejlődni, így van. Mindenki lehet jobb, mindig lehet gyorsabb, pontosabb, nehezíthetjük a gyakorlatokat, úgyhogy a kutyaiskola ilyen szempontból nagyon jó. Sok ember fejében az van, hogy jaj, nem akarok én kutyaiskolába járni, mert nem akarom, hogy tüzes karikát ugorjon a kutya, meg kötélen, táncoljon, stb. Nekünk csak annyi kell, ugye ezt szokták mondani, mi csak annyit szeretnénk, hogy póráz nélkül lehessen vele sétálni, hívással jöjjön vissza, a bolt előtt várjon meg.
1: Ja.
2: Én erre szoktam azt mondani, hogy ehhez mindent kell tudni.
1: Igen.
2: Kell egy jó szocializált kutya, jó gazda kutya kapcsolat, ismerje a kutya az alapengedelmességi feladatokat, és ezeket a feladatokat magas szinten hajtsa végre.
1: Atombiztos legyen.
2: Atombiztos legyen, ugye, mert ha mondjuk a bolt előtt várjon meg a kutya, hát ott utca, villamos, autóbusz, autó, roller, kisgyerek, kis motorral, babakocsi,
1: emberek, akik azt mondják, de cuki itt ez a kutya, megsimogatom, pedig azt se
2: így
1: tudja
2: van,
1: ki,
2: tehát nagyon sok zavaró inger, így van, nagyon sok zavaró inger érheti a kutyát, hogy ezt meg tudja csinálni, ahhoz nagyon stabilnak kell lenni.
1: Na, hát legközelebb a napközivel folytatjuk, ami az utóbbi években egyre elterjedtebb idehaza, hogyan működik, hogyan szoktassuk be a kutyát, ez lesz a legközelebbi adásunk témája. Tibi, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Amikor az ember vásárol egy telefont, akkor az egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell állandóan tölteni, ugye? Veszünk egy új kütyüt, egy-két napig simán el van, aztán nyilvánvalóan, ahogy telnek a hónapok, évek, egyre gyakrabban vesszük azt észre, hogy már pirossal világít az akku töltöttségi mód, meg itt mindenféle energiatakarékos módba akar bekapcsolni. Tehát ami korábban még kényelmesen elég volt egész napra, később már alig húzza ki estig. Sokan ilyenkor azt mondják, hogy előregedett az aksi, és vesznek egy új telefont, vagy kicseréltetik a telefon akkumulátorán. Nos, a rossz töltési szokások viszont észrevétlenül, de nagyon hatékonyan rövidítik meg az aksink élettartamát. Éppen ezért összeszedtem most a Nőklapja, hogy melyek a leggyakoribb mítoszok és hibák, amit, hát ha nem tartunk be, akkor bizony a telefonunk aksia hamar megadja magát. No, az egyik legismertebb tévhit a telefonok világában, hogy le kell meríteni 0%-ra, majd feltölteni 100%-ra. Sokak fejében él ez a szabály, hogy időnként totál le kell meríteni a telefon. No, hát ez évekkel ezelőtt a régi típusú készülékeknél állta meg a helyét. A mai lítium-ion és lítium-polimer akkumulátorok esetében viszont ez kifejezetten ártalmas. Tehát a túl gyakori teljes lemerítés, majd a rendszeres 100%-ra töltés hosszú távon gyorsítja az akkumulátor elhasználását. Aztán a régi telefon teljesen le kell meríteni, mielőtt elrakjuk. Sokan azt mondják, amikor megveszik az új készüléküket, hogy a régit félreteszik tartaléknak, hagyják lemerülni, majd bepakolják a fiókba, ahol hónapokig, évekig pihen. Na ez sem egy jó ötlet. A szakértők szerint a hosszú ideig teljesen lemerült állapotban tárolt akkumulátor ugyanis károsodhat, és később már nem biztos, hogy rendesen fel lehet tölteni. Nem szabad gyakran rátölteni pár százalékot a telóra, ezt is szokták mondani. Na hát a rövid rátöltés sokak szerint fogyasztja a ciklusokat, így gyorsabban tönkreteszi az aksit. A valóság azonban ennél azért árnyaltabb. Egy gyors és néhány perces töltés nem számít teljes ciklusnak, nem rontja jelentősen az aksink állapotát. Ha például a telefonunk 30-40%-on áll, és indulás előtt egy kicsit rátöltünk, mert hogy kellene, hogy a telefonunk bírja a napot, akkor azzal nincsen semmi baj. A szakemberek azt mondják, a legjobb az, ha a töltöttség többnyire mindig 20 és 80% között van.

0: Trust FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Szendi Hajni vagyok, mondom, milyen lesz holnap az idő. Gomoly felhős napos időre készülhetünk kedden, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki keleten. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, 25-32 fok várható.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, karbantartás a jelzőlámpáknál. Többnyire derültebb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma, a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetőkbe kapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apropata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellett elhaladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Nyilvánvalóan mindenkinek megvan a saját maga ritmusa, szokása, a takarítás tekintetében. A napokban belefutottam az interneten egy alkalmazásba, aminek az volt a lényeg, hogy megmondják, hogy melyik nap mit csináljunk a takarításba. Tehát, ha tiszta a tűzhelyünk is, de kedden be van írva, ránk szól az applikáció, akkor kedden tűzhelyet fogunk takarítani. Ha egész nap nem érünk rá, szól az applikáció, hogy szerda van, porszívózunk. Tehát ez így működik. Én az ilyet annyira nem bírom, de hát van, akinek ez kell tényleg, hogy sarkalja a takarítása, ma már ez is elérhető. De a napi rutin és a heti és a havi rutin, sőt az éves rutin is azért a legtöbbeknél kiszokott már alakulni. Például, hogy mikor húzzuk le az ágyneműt, mikor mossuk ezt ki. Szerintem nyáron ez sokkal sűrűbben kell megtenni, de minden mellett azért nagyon fontos, hogy a párnánkat is kimossuk. De vajon milyen gyakran kell párnát mosni? A nők hozzáállása meglehetősen eltérő a házi munkával kapcsolatban. Általában azonban az ágynemű húzás az általában a nőknek nem a kedvencük. Én egyébként szeretek ágyneműt húzni, pillanatok alatt pikpak megoldom, a férjem tanított meg egy jó módszer, és tényleg nagyon hamar meg tudom csinálni, szerettem is az ágynemű illatát, meg amikor fölhúzom a frisset. Na mindegy, a lényeg azonban az, hogy ha szeretjük, ha nem, nyilvánvalóan ezt is meg kell tenni. Az egészségünk érdekében ráadásul nem is olyan ritkán, mint azt a legtöbb teszik. Az ágynemű húzatmosása talán a legtöbb ember számára nyilván nem fárasztó, hamar feltűnik, hogyha koszos, kellemetlen a szaga, vagy tudjuk, hogy mit tudom én, minden héten szombaton mossuk, tehát mindenkinél megvan erre a rutin. De mi a helyzet a párnával és a takaróval? Nos, egy szakember azt mondta, hogy a párnánkat 3-6 havonta ki kell mosni annak érdekében, hogy ne legyenek egészségügyi problémáink. Ha ugyanis fél évnél hosszabb ideig nem tisztítjuk meg a párnát, akkor az elhalt bőrdarabok és a poratkák allergiás reakciót válthatnak ki. Ennek hatására elkezd bedugulni az orrunk, szárazkat köhögünk, kipirosodik a bőrünk, tehát allergiások leszünk. Nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a paplant és a húzatot 60 fokon kell mosni, a párnánál azonban kímélő funkciót érdemes választani. A hideg víz hatásáról ugyanis a párna belseje nem fog összetapadni, így nem veszít a minőségéből sem. Ha nem lehet gépben mosni, akkor egy fürdőkádat engedjünk félig tele vízzel, és abban tisztítsuk meg a párnánkat. Szóval ezt ne hanyagoljuk el.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

A férjemmel pont arról beszélgettünk a napokban, hogy mennyire sok a válás, és vannak, akik összeházasodnak fiatalon, és rá egy évre már el is válnak. Vannak, akik 20-25-30 év után, vagy 10 év után válnak, van, aki 2, tehát az sem mondható, hogy így, nem tudom, kapuzárási pánik környékén történnek meg a válások, mert hogy a fiataloknál is ez bőven előfordul. Minden esetre tényleg ez egy kapcsolatért azért kell dolgozni, meg vannak ott lent, meg fent tebbi időszakok is, tehát mi már több mint 25 éve vagyunk együtt, tehát tényleg az ember ezért ilyenkor már ismeri a párját. Már elég, hogyha így rám néz, már tudom, hogy mi a gondolata, vagy mi foglalkoztatja. Oda kell figyelni egymásra, és szerintem minőségi időt is kell együtt tölteni, még akkor is, hogyha borzasztóan szaladós hétköznapjaink vannak. Minden esetre jó lenne, ha a házasságok boldogok lennének, mert hogyha az embernek a párkapcsolata rendben van, akkor az egy olyan stabil alap, ugye, amire lehet építkezni az élet egyéb területein is. Minden esetre most 8 boldogsághoz vezető szabályt fogok elmondani, mert hogy Beckhamék ezt elmondták, hogy nekik hogyan is sikerült ez. Victoria és David Beckham titkai kerültek föl most az internetre. 25 éve annak ugyanis, hogy David és Victoria Beckham kimondta egymásnak az igent. A házasságukból 4 gyerek született, és mindketten sikeres karriert futottak be. Az egykori Spice Girlből neves divattervező lett, az ex-focista, ma az Inter Miami csapatának társtulajdonosa. Ám a csillagás mögött Victoria és David üdítően hétköznapibb, mint gondolnánk. De vajuk, mi a titkuk? Nos, Beckham című dokumentumfilm alapján most összegyűjtötték, hogy milyen út vezetett a kezdetektől az ikonná válásig, és a megismerhetjük a házasságuk belső működését is. 8 szabály van, amit be kell tartaniuk, legalábbis ők ezt mondják, ezért boldog a házasságuk. No, legyen humorod. Aki kettesben gyakran viccelődik egymással, azok együtt is maradnak, mondják. Hiszünk a közös nevetés pozitív erejében, mondta egyszer Victoria, aki Daviddel együtt szívesen bemutatja vicces videójában a poénos oldalukat is. Szurkoljatok egymásnak. Victoria férje karrierje miatt a családjával előbb ugye Manchesterből Madridba, majd Los Angelesbe költözött, és bár utálja a focit, mert hogy utálja, szurkolóként gyakran megjelent a lelátón. Cserébe a divat karrierjében a legnagyobb rajongója David lett, aki mindig ott ül a bemutatóin. A hármas szabálya fő a kompromisszum, az elfoglalt házaspár a kezdetektől megosztja otthon a terheket. Minden felesben csinálnak, legyen szó házi munkáról, vagy éppen gyerekekről. Tartsd életben a szikrát, Victoria nyílt levélben üzente meg a fiatalkori énjének, miként maradhat vonzó a férje számára. Mos hajat, ápold a fogaidat, a körmeidet, öltözz a hétköznapokban is csinosan, ha azt akarod, hogy évek múlva is vonzónak találjon a párjod, ezt mondta a Vogue-ban. Közös érdeklődés, ezt is kiemelték. David és Victoria több mindent szeretnek együtt csinálni, kettesben edzenek az otthoni edzőtermükben, és nagyra értékelik a minőségi italokat is. Sosem mondok nemet a burgundira, pezsgőre, mondta David. Aztán semmi elhallgatás, ez a 6. szabályuk. 2004-ben ugye robbant a bomba, hogy Davidnek viszonya volt a személyi asszisztensével, Rebecca Luce-szal. A férj tagadott, a feleség megbocsájtott, ez a botrány új alapokra helyezte a kapcsolatukat. Harcolnunk kellett egymásért, a családunk, de tudtuk, hogy megéri. Mi nem söpörjük a szőnyeg alá problémákat, kibeszélünk mindent, amíg meg nem találjuk a megoldást, mondta David Beckham. A 7. szabályuk az, hogy hülyéskedjünk, minden alkalmat ők is kihasználnak, hogy egymást megvicceljék. Egyszer kiposztolta azt a cetlit egyébként Victoria Beckham, amit a férje tett az ételes dobozába, ezt írta: élvezd a nyulaknak való salátádat, gyere haza Görkorival, és akkor is szeres, ha rossz vagyok, csókol, a tudod ki. Mindig, és az utolsó 8. szabályok, hogy mindig szánjatok időt egymásra, ha nem így tesztek, és minden csak a gyerekek körül forog, az évek múlva nem lesz túl szexi, igaz? Ezt Victoria Beckham mondta szintén a Vogue-ban. Szóval a Beckham házaspár 8 titka a hosszú és kiegyensúlyozott házasság kapcsán: legyen humorod, szurkoljatok egymásnak, fő a kompromisszum, tartsd életben a szikrát, közös érdeklődés, semmi elhallgatás, hülyéskedjetek, és a végén randizzatok. Na így legyen.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. Már csak mi tudjuk.

Szendi Hajni vagyok, ellátogatunk most a Machu Picchuhoz, de nem azért, hogy turistáskodjunk, hanem megnézzük, hogy hogyan is fedezték fel ezt annak idején. Hát fantasztikus, ugye, a Machu Picchu, hogyha lát róla az ember képeket, vannak azonban önszerencsések, akik tényleg oda el tudnak menni személyesen is. Hiram Bögem neve joga sorolható a nagy felfedezők és régészek közé, hiszen Machu Picchu megtalálása legalább akkora szenzáció volt anno, mint az ókori Trója feltárása. Bár felismerte a megtalált romok jelentőségét, az ősi városokat, tévesen azonosította. Az Inka fellegvár megtalálója már egyetemi tanulmányai során elmélyült a dél-amerikai történelem és kultúra világában. Történészként diplomázó fiatalemberről volt szó, aki később a Yale Egyetem tanáraként adta tovább mindazt, amit a földrészről tudott. Nem elégedett meg azonban a kényelmes, minden bizonnyal jól fizető állásával. Az ismeretlenbe vágyódott kalandor mindenképpen felszerette volna kutatni az egykor letűnt Inka civilizáció településeit. Kitartó volt, mondjuk így eltökéltsége nem ismert akadályokat. 1911-re a Yale Egyetemmel közösen szervezve készen álltak egy expedíció személyi és anyagi feltételei. Így már Peruba utazhatott, hogy nekivágjon az ország végtelennek tűnő dzsungelébe. Bögem eltökélte magát az ősi Inka városok megtalálására. Ennek érdekében pedig minden lehetséges forrás felhasznált. A spanyol krónikák és a geográfusok térképei mellett a helybéliek beszámolóira támaszkodva indult el megkeresni az elveszett birodalom városait. 1911. júliusában érkeztek a perui Cuzóba. Hosszas kérdezősködés követően egy környékbeli farmer a tudomásukra hozta, hogy ő ismer a közelben egy romot, amit talán érdemes megnézni. Az évszak ellenére az időjárás nem éppen a legjobb oldalát mutatta, a szemerkélő esőben csúszós, sáros, úttalan utakon indultak el ahhoz a magaslathoz, amit az őslakosok csak Öreghegynek neveztek. A felfedező nem egyszer életük kockáztatásával jutottak el egy kis kunyhóhoz, ahonnan egy helyi gazda fia vállalta tovább az útirány mutatását, tehát ő volt az idegen vezetőjük. Az itt élő család ugyanis jól ismerte a hegyet, hiszen a romok között kialakított teraszokon földet műveltek, ahogy egykor azt az inkák is tették. A rossz látási viszonyok ellenére épségben felértek a romokhoz, ahol egy sűrű növényzettel benőtt település tárult eléjük. Amint azonban jobban szemügyre vették, a lelkes történészt Bögem ámulatba ejtette a hihetetlen precizitással megépített város. Először egy vízvezetéket, templomot és egy palotát vélt felfedezni. Az ott tapasztaltakról részletes feljegyzést és fényképeket is készített, melyek később nagyon jó kiindulási alapot jelentettek a további kutatásokhoz. Úgy vélte, révbe ért, és megtalálta a rég elveszett Vilcabambát. A feltételezése azonban nem volt helytálló. Ugyan nyomára bukkant az általa keresett településnek is, az tévesen egy másik várossal azonosította. Machu Picchu romjai egy egészen új, addig nem ismert Inka fellegvár történetét rejtették. A felfedezés óriási volt, ezért nem volt kérdéses, hogy még visszatérnek Machu Picchuba, hiszen részletesebben is meg akarták ismerni a várost, illetve annak titkait. Az épületek kövei olyan pontosan voltak megfaragva és összeillesztve, hogy egy kés sem tudtak közéjük becsúsztatni. A feltárások során a mindennapi élethez használt tárgyak mellett aranyeszközök és különböző ékszerek is előkerültek a föld mélyéből. Ezeknek egy részét az egyetem az Egyesült Államokba szállította, hogy ott kiállítsák. Peru az elmúlt évtizedekben többször is kifejezte egyébként már igényét a Yale Egyetem felé, hogy szolgáltassák neki vissza azokat a kincseket, amelyeket elvittek akkor. A kirobbant vitát végül 2010-ben sikerült lezárni. A megegyezés szerint egy perui egyetem őrzi tovább ezeket a leleteket. A több mint 100 éve indított expedíció által felfedezett és összegyűjtött tárgyak utolsó szállítmánya 2023-ban érkezett vissza a hazájába.

Már is moziba megyünk, lesznek ismét premierek, a Motor City, a Pókember, a Leviéták könyve, aztán egy jó kis japán anime, ezek a filmek jönnek szépen sorban majd július 30-án, tehát ez lesz ebben a hónapban az utolsó premier dátum. Na nézzük akkor, melyik filmről mit kell tudni. A Motor City 18 éven felülieknek szóló amerikai akciófilm, és Ellen Richardson egyébként a főszereplő. A sztori 1970-ben játszódik Detroitban, amikor is John Miller beleszeret a helyi maffia főnökének a csajába, és egyébként le is lép vele. A maffia főnököt Ben Foster alakítja a filmben, és hát az új életből viszont semmi sem lesz. A gengszter néhány korrupt zsaruhoz fordul segítségért, akik hamar elkapják őket, a lányt visszaviszik, John pedig hamis vádakkal bepakolják a börtönbe. Épp annyi időre, hogy legyen ideje kitanulni a bűn minden formáját, és ha már úgyis tönkrement az élete, a szabadulása után csak egy valami érdekli, hogy bosszút álljon a férfinak, aki elvette a szerelmét és a jövőjét. Jön egy új Pókember film, az a címe, hogy Pókember, vadonatúj nap. 4 év telt el a Nincs hazaút végén Pókember, Tom Holland a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él, New York már nem ismeri a nevét, élvezi az áldásos működést, ő folytatja bűnüldözését, és nincs más dolga, mint főállású pókemberként jönni-menni. De egyszer, tulajdonképpen most is minden megváltozik, mert hogy a ránehezedő nyomás változásokat indít be a testében, ez odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, neki élete legnagyobb kihívásával kell szembenéznie. Na, pókember marad-e a pókember? Kiderül a vadonatúj napból. Debütál egy ausztrál horrorfilm is, a Leviéták könyve. Egy elszigetelt ausztrál kisvárosban egyre terjed a vallási fanatizmus. Ebben a folytogató légkörben él két fiú, Ném és Ryan, akik szerelmesek egymásba. Azonban a szexualitásukat felfedő tinédzserek minden lépésüknél fizikai és lelki erőszakkal szembesülnek. Menekülniük kell egy ismeretlen lény elől, amely annak a személynek a formáját ölti, akire a legjobban vágynak. Egymásét. Erről szól a film. És az anime rajongóknak jó hír, hogy jön az egy új korszak kezdete is. 4 szabad szellemű Unumusmum mindent kockára téve versenybe száll, hatalmas összecsapásuk egy új korszak kezdetéhez vezet. Erről szól ez az alkotás. A filmekhez jó szórakozást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a Petkupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi petkupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a Kosár csapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva újra, ez a Best FM, hamarosan egy különleges eszközben fogunk grillezni.

Mindenhol meleg van a tömegközlekedési eszközökön, az irodában, a lakásban, az ágyban. Különösen éjszaka sokan panaszkodnak álmatlanságra, és teljesen kimerülten kezdik az új, még mindig forró napot, mert hogy állandóan hőség van mostanában. Nos, van egy trükk, amely jelenleg a TikTok univerzumában zúg, és állítólag segít, hogy töltsünk meg egy melegvizes palackot hideg vízzel, azt tegyük a fagyasztóba, amíg a víz teljesen meg nem fagy, ezután tekerjük be egy törölközőbe, és vigyük magunkkal az ágyba. Klassz trükk a hűvös lepedőhöz és a mély alváshoz, gondolnánk elsőre, azonban ez nem így van, tehát ne dőljünk ennek be, azt mondják a szakemberek, hogy ez nem hűt le minket, hanem egyenesen veszélyes. A trendnek az a problémája, hogy bizonyos körülmények között veszélyessé válik. A fagyos hőmérséklet tartósan károsítja ugyanis a műanyagot, amelyből a palack készült. A melegvizes palack és a fagyasztó, amely általában 0 fok alatti hőmérsékleten őrzi meg az ételeinket, egyáltalán nem jönnek jól ki egymással. Az eredmény, a palack fagypont alatti hőmérsékleten porózussá válhat, és akár apró repedések is kialakulhatnak, tehát elkezd szivárogni belőle a víz. És ez talán nem hangzik tragikusnak, hiszen kinek ártott már egy kis víz. Más a helyzet azonban, ha a melegvizes palackot rendeltetésszerűen meleg vízzel töltve melegen tartásra használjuk. A melegvizes palack gumia kitágul, és legrosszabb esetben forró vizet önthetünk magunkra. Ebben az esetben az égési sérülések elkerülhetetlenek, még akkor is, ha a melegvizes palackot csak félig töltjük meg. Nos, sokan mondhatják saját tapasztalat alapján el, hogy a forró vízzel okozott égési sérülések sokáig fájnak, és még gyakran csúnya hegeket is okoznak a bőrön, tehát ne használjuk ezeket a palackokat hideg vízzel való töltésre, mert hogy tönkretesszük, és utána, ha meleg vizet teszünk bele, akkor ez már akár szivárgást vagy forrázást is okozhat.

0: Ha nyár, egyébként meg nem csak nyár, hanem bármikor kint szabadban lehet főzni. Hát hányszor látjuk azt, hogy januárban ilyen disznótoros időszakban ugye az emberek állnak és csinálják a különféle disznótoros ételeket, szóval mi magyarok szeretünk kint szabad tűzön főzni, és hát mostanában ugye már grillezünk, és faszenes, gázgrill, mindenféle van, és én a napokban az egyik ismerősöm közösségi oldalán láttam, hogy valami olyan furcsa, amiben ő grillez. Tehát láttam már ilyet, de mégsem, és akkor kiderült, hogy ő egy ilyen lassú füstöléses cuccot vásárolt magának, és akkor ilyen lassított felvételek, meg minden volt róla az interneten. Tehát eljött az ideje, hogy ennek a módszernek utána nézzünk, és hát természetesen ebben nem is lehet szakavatottabb képviselője ennek a műfajnak, mint Friedrich Antal Schäf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni, legalábbis megpróbálok ilyen szakavatott ember lenni mindenképpen. Nagyon jól mondtad, low and slow füstölésnek is nevezik az amerikaiak, és próbálnak ebből óriási brandet építeni, hogy akkor érezzék, hogy ez azért egy nagyon komoly dolog. Az persze természetesen. Bárki neki akar kezdeni, annyit mondanék, amit a kedves, nagyon jó barátom utólag tudott meg tőlem, hogy ez nagyon jó, ez a lassú és füstölés, lassan sütés, lassan füstölés, mert ez egy nagyon finom dolgok születnek belőle, de vedd hozzá, hogy általában ez 10-16 órán keresztül kell csinálnod. Addig te nem fekszel le, és az ez úgy nem ment át elsőre. Persze, hogy a profik vannak, akkor ezt meg tudják csinálni, le tudnak feküdni, de berakod egyik nap a húsokat, a bepácolt húsokat, és másnap fogod azt csak használni, és addig folyamatosan megy ez a füst, és mennie is kell, megfelelő hőmérsékletet tartva, nagyon komoly a dolog, tehát effektív ez az alacsony hő, ez a 95 és 130 Celsius között van ez a hőtartomány, attól függ, hogy mit készítesz, és tényleg van, ami persze 4 óra alatt is elkészülhet, hogyha halat vagy ilyesmit készítesz, de általában nyugodtan számíts arra 10-16 órás verzióra, és akkor lesz omlós, akkor lesz szaftos az étel, és nagyon sokféle étel tudsz készíteni, amit te szeretnél. Például, hogyha marha oldalast vagy lapockát szeretnél, ahhoz például hikori fa kell, vagy hikorinak a füstje kell. Hogyha mindenhez is jó fát akarsz, akkor tölgyet kell szerezned. Hogyha csirkéhez szeretnél halhoz, akkor alma vagy cseresznyefának a fája kell, és abból kell neked füstöt. Egy külön füst tér gyártó rész van általában ezeken a berendezéseken, és külön helyen, ahol a húsokat rácsokon, emeleteken, különböző szintekre rakod be, ott, ahol a füst van, és a füstöt meg is kell tartani, tehát nem az, hogy a füst bemegy, és már jön is ki, amennyire lehet bent kell tartani, hogy az működőképes legyen. Ilyenkor van az, hogy előtte bepácolják, van, hogy napokig pácolják. Itt már nagyon fontos, hogy maghőmérőd legyen. Az előzőekben ezt nem említettem, de előny, hogyha van maghőmérőnk, és azzal rá tudunk ellenőrizni a kicsit is vastagabb húsokra. Ha eléri azt a hőmérsékletet, például, hogyha pulled porkot akarunk készíteni egy sertéslapockából, és eléri a 90, max 95 belső hőmérsékletet, akkor már biztos, hogy kész van. Tehát nem szabad tovább, és ez már egy tényleg magas hőfok, de az már 8-12 óra után fogjuk tapasztalni.
0: De amikor hőmérőző nem megy ki a füst, tehát hogy így gyorsan kell bedugni a hőmérőt.
1: Persze.
0: Jó.
1: Nem akarom azt mondani, hogy van olyan, ami egyből benne van, és folyamatosan kintről tudod ellenőrizni. Ez már csak árkérdése, hogy te milyen mit használsz. Itt már milliókat is el tudsz költeni rá. Láttam kisebb, nagyobb, drágább, olcsóbbat. De maga ezek a füstölők egyik sem az olcsó kategória. Tehát az alapverzió is az, hogy 3-500 ezer forinttól kezdődik ez a verzió, ami már igazából használható. Tehát ezt nem fogod megkapni akármilyen akciós boltba. Tehát ez nem az a megoldás, nem fogja azt hozni. Persze vannak benne apró dolgok, például megfelelő helyre vizet is raknak, hogy egy páratartalmat is biztosítson, mert fontos, hogy páratartalom is legyen benne. Amikor elkészül az ételed, elkészül az a hús, akkor van, hogy egy fél órát, órát pihentetned kell, mert utána tudod úgy hasznosítani, úgy tudod szeletelni, úgy tudod akár széttépni pulled porknak, vagy pulled ételnek, hogy ahogy te szeretnéd, mert fontos, hogy egy kicsit a hús pihentetése még a vége a füstölésnek. Tehát ez is hozzátartozik. Tehát vannak apróságok. Uh-huh. De például olyan is, hogy nem az elejétől fogva van a barbecue szósz ráöntve, hanem az utolsó időszakban. Tehát amikor már vége felé tartunk, van egy akármilyen barbecue szószt használsz. Persze be van pácolva, meg be van fűszerezve, és ugye elkészült, de nagyon sokszor azt látod, hogy barbecue szósztól tocsog, azt már csak az utolsó fél órába rakják hozzá, ott hagyják, hogy az rá száradjon, rá piruljon egy kicsit, de nem is pirítás ez, mert hogy nem olyan túl magas a hőfok, de akkor fogja azt megkapni. De például nagyon érdekesek, hogy még van, akik például barna cukorral is megszórják, mert az is egy olyan kis karamelles dolgokat tett, de nagyon sokféle variáció van. Vannak olyan megoldások, amik azt biztosítják, vagy bizonyítják, hogy te jól készítetted az ételedet, hogy maga az ételen egy rózsaszín sáv a hús szélén lesz, ez egy füstgyűrűnek, barbecue füstgyűrűnek is nevezik, hogyha sötétebb, az sem persze probléma, de kimondottan vannak ilyen dolgok, ami maga a technika miatt alakul ez ki. Tehát azt eredményez, hogy igen, te ezt jól készítetted el és működőképes. Kicsit lehet, hogy túl fogom tolni ezt az amatőrön, mert fölrakok egy olyan részt is, hogy milyen barbecue húst, milyen hőmérsékleten kellene elkészíteni, és mi az a maghőmérséklet, amit el kell érjen. Tehát a csirkecomb például a 75-80 Celsiusnál már kész van, amikor a csirkecomb belseje ezt a hőmérsékletet eléri. De a csirkemel a 72 foknál már tökéletesen ehető és finom lesz. Tehát vannak ilyen apróságok. Illetve felrakok egy pulled beef receptet, amit egy marhalakockából lehet elkészíteni. Időt, pénzt, energiát nem sajnálva erre a dologra. Uh-huh. Úgyhogy...
0: Na hát én azt gondolom, Anti, most ahogy ezt így végighallgattam, hogy akinek van ilyen cucca vagy kedvet kapott, mert annyira ráér, hogy akár 16 órán keresztül is viraszt, hogy legyen a családnak egy kis húsa megsütve, akkor az Anti Séf az amatőr oldalon ott lesznek az infók. Amúgy meg úgy gondolom, hogy ez a módszer egyre jobban elterjed majd éttermekben is, tehát valaki ilyet akar, akkor szerintem biztos, hogy lehet venni. Tehát, hogy ki lehet ezt próbálni.
1: Van olyan, igen. Az első az, hogy próbáljuk ki máshol, igen. Az ízlik-e nekünk meg egyebek, tehát ne rohanjunk egyből vásárolni, és utána nagyon jó videók is vannak fel a YouTube-on egyebek, de nem baj, hogy a szakemberrel van ismerettségünk, és rákérdezünk, tehát az nem probléma. Nekem van több olyan barátom, pajtáskám, akik élőben is készítenek ilyet, és mondta, hogy nagyon szívesen csinálja meg egyebek, de hát ha nekünk szombat estére kell, akkor bizony az péntek reggel el kell kezdje legalább, hogy abból valami legyen. Úgyhogy ez benne van a pakliba, úgyhogy így kell erre készülni.
0: Anti, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A folytatásból ki fog derülni, hogy miért is viszket az embernek a lábszára. Hát kérem szépen, nagyon sok ember tapasztalhatja a lábszár viszketést, különösen akkor, amikor hideg van. Vannak azonban olyan figyelmeztető jelek, amelyek azt feltételezik, hogy csak egy nem egyszerű bőrszárazság okozza a tüneteket. Mikor érdemes orvoshoz fordulni lábszárviszketéssel? Erre a kérdésre dr. Páncél Gitta, dermatika bőrgyógyásza válaszolt a házipatika.com-nak. A bőrszárazság a viszketés egyik leggyakoribb oka. Bár a vakarás idéglenesen enyhíti a tünetet, könnyen gyulladást eredményezhet, így végül tovább súlyosbodhat a helyzet. Fontos tudni azt is, hogy idősebb korban a bőr elvékonyodik és kevesebb nedvességet köt meg, így hamarabb kiszárad és elkezd viszketni. A borotva okozta kisebb sérülésektől bizonyos esetekben pedig a borotváláshoz használt haboktól, krémektől is kialakulhat olyan irritáció, amely viszketést okoz. De még a bőr alatt maradó, ki nem nőtt szőrszálak is irritálhatják a bőrt. A bőr izgató hatású vegyi anyagokon kívül bizonyos akár szintetikus, akár természetes kemikáliák is válthatnak ki allergiás reakciókat. A viszketésen kívül kipirosodás és duzzanat is jelentkezhet. A bőr gyulladásával járó betegség bármely testrészen, így a lábszáron is előfordulhat. Felnőtteknél azonban a térd és könyökhajlatokban jelenik meg a leggyakrabban. Fontos, hogy a bőrgyógyász lássa a száraz, piros, irritált, viszkető területet. Többek között azért, hogy pontosan elkülöníthető legyen az ekcéma a bőrszárazságtól, és így a kezelés is hatékony legyen. A sztázis dermatitis az ekcéma egyik típusa, amely a lábszár bőrének tartós kipirulását, hámlását, melegségét, duzzanatát okozza. Sok esetben a bőr sötét barnásra színeződik, a vénákban meggyengült keringés miatt pedig fájdalom, nehéz lábérzés, viszér és fekélyesedés is jelentkezhet. A pikkely sömör egy krónikus, örökölhető bőrbetegség, a leggyakrabban vörös hámlófoltok formájában jelentkezik. Tipikusan a könyökön, a térden, a fejbőrön, de tulajdonképpen bármelyik testrészt érintett lehet. Általában nem viszket, de vannak súlyosabb formák vagy akut fellángolások, amikor a betegek viszketést is tapasztalnak. Nem közvetlenül a cukorbetegség okoz bőrviszketést, de a diabéteses betegeknél nagyobb eséllyel alakulnak ki olyan betegségek, amelyek ezzel a tünettel is járhatnak. Ilyen például a bakteriális vagy gombás fertőzés, a keringési problémák vagy a veselégtelenség. Sok esetben éppen a romló keringés miatt viszkető lábszár hívja fel a figyelmet arra, hogy cukorbetegség van. És hát vannak ritkább okok is, amik a dolog hátterében állhatnak. Ritkábban előfordul, hogy komoly betegség áll a háttérben. Rosszindulatú rákos betegség fennállása esetén akár a teljes testen is jelentkezhet a bőr viszketése. Emellett pajzsmirigy vagy vesefunkciós zavarok is okozhatnak ilyet. És mint hallható, a lábszár vagy más testrészek viszketésének is lehet egészen ártatlan, de akár súlyosabb oka is. Ha csak nem egészen nyilvánvaló a kiváltó ok, vagy nem múlik el pár nap alatt, akkor például krémezés hatására, akkor a viszketést mindenképpen már érdemes megmutatni orvosnak. A kivizsgálási érdemes végig gondolni, hogy mikor áll fenn a viszketés, lehet valamihez kapcsolni a kialakulását, vagy vannak-e más zavaró tünetek. Előfordulhat, hogy más vizsgálatokra, például laborleletekre is szükség lesz a pontos diagnózishoz. A cél ugyanis nem csupán az, hogy a kínzó viszketés megszüntessék, vagy legalábbis enyhítsék, hanem az, hogy a valódi kiválti okot megtalálják és kezeljék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Gyógyító kristályokkal folytatjuk, mert hogy sokan hisznek ebben a dologban. Nyilván lehet olvasni is, meg a neten is találni arról cikkeket, hogy hogyan is gyógyítanak a kristályok. Hát érdemes, hogyha valaki ebben hisz, beszerezni néhányat, zsebre rakni, nyakba kötni, ékszerként viselni, de vajon melyik mire jó? Állítólag milyen betegségeket gyógyítanak, vagy milyen spirituális jelentőségük van? Egy-kettőt megvizsgálunk a szakirodalom szerint. Hát itt van a rózsakarc, hogy ezt nagyon sokan ismerik. Nagyon kellemes rózsaszín az árnyalat ennek a kőnek, és állítólag különleges energiával rendelkezik. Szívünk egészségére is jótékony hatással van, állítólag erősíti a szívet, jót tesz a tüdőnek, vesének, a keringési rendszernek. Ha pedig valaki babát tervez, érdemes segítségül hívni, állítólag fokozza a termékenységet is. És igazán kedves ajándék, hogyha ilyet adunk valakinek, aki számunkra fontos személy. És akkor menjünk tovább, a következő kristály a lazurit. Hát ez a kristály egyébként nagyon szép egyiptomi kő, és állítólag energiával is rendelkezik. Általában spirituális jelentőséget tulajdonítanak neki, feloldja a rejtélyeket, segít megoldani a dilemmákat. A következő kristály, mert ugye 5 plusz 1-et mondtam, hogy fogok elmondani, nem más, mint a hemalit. Fú, ez egy nagyon szép kristály, majdnem követ mondtam. A hematit akkor sért állítólag a segítségünkre, hogyha kényelmetlenül érezzük magunkat a bőrünkbe, tegyük a zsebünkbe, vagy viseljük ékszerként. Állítólag számtalan egészségügyi problémát is gyógyít, sebgyógyító hatása van, illetve a visszeresség és az aranyérre is jótékony hatása van. És akkor menjünk tovább, itt a jádekő, ugye ezt is nagyon sokan ismerik, megtanít minket az elfogadásra és a toleranciára, segít megőriznünk a nyugalmunkat és a higgadt gondolkodást. Kifejezetten szép színe van a türkiz nevezetű kőnek, ez egyfajta tanácsadó, spirituális szempontból a nehéz helyzetekben képes utat mutatni, és emellett állítólag képes enyhíteni a görcsöket, jót tesz a gyomornak, hasznos megoldás lehet a reuma ellen, és jótékonyan hat a szemre is. És akkor végül, de nem utolsó sorban, itt a citrin még, amely egy kellemes, hát ahogy a neve is mutatja, sárgás színű kő, aminek számos pozitív hatása van, tele van energiával, segít abban, hogy ne térjünk le az általunk kijelölt útról, meghozza a szerencsét, és segítségével hozzájuthatunk ahhoz, amire már régóta vágyunk. Remek ellenszere a depressziónak, és növeli az önbizalmat, és gyógyító kristályokról esett szó az elmúlt percekben, ha valaki hisz benne, akkor jó tanácsokat mondtam, ha valaki nem hisz benne, akkor pedig érdekességként szerintem mindenféleképpen hasznos percek voltak ezek, arról már nem is beszélve, hogy ezek a kristályok, amikről szó volt most, amiről beszéltem, már önmagukban szépek, tehát ha másra nem, szemedgyönyörködtetésre egészen biztosan jók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rekorddal zárult a felvételi az egyetemen. Film a demokráciáról. Derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Rekord eredménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
3: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési terület a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
2: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett ceruzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai. A csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Dési Dorottya diákpolgármester. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Mosogatunk és nassolunk ebben az órában, többek között tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok a Best FM-en.

én Szendi Hajni vagyok. Nagyon sokan a házi munkák közül van, amit szeretnek, és van, amit utálnak. Persze vannak, akik egyáltalán nem szeretnek takarítani, tehát nem tudnak olyat találni a takarításban, amit szeretnek. Én érdekes, hogyha ilyen idegen helyen vagyok, például valami apartmant bérlünk, vagy ilyesmi, akkor szeretek mosogatni. Otthon már nem mindig van ez így. Minden esetre a mosogatás egy olyan dolog, amit az ember úgy gondolja, hogy jól csinál, nem? Tehát, hogy ilyen nagy megfejtések nincsenek ebben. Habár nekem annó, mikor fiatalabbak voltunk lényegesebben, akkor volt egy barátom, aki ugye sokáig otthon lakott anyukával, és egy szilveszteri bulira anyuka küldött ilyen salátát, egy ilyen kis műanyag edénybe. És amikor véget ért a buli, rá két napra, na induljunk haza, akkor azt láttam, hogy a srác úgy mosogat, mert ugye nem akarta hazavinni koszosan az edényt anyukának, hogy így megnyitotta a csapot, és akkor így alá-alá dugdosta az edény. És akkor mondtam neki, hogy szivacs, mosogatószer, stb., és akkor így nézett rám, nem mondom, jó van, művész lélek vagy apukám, akkor megtanítalak mosogatni, ugye? Tehát, hogy akkor ezen túlestünk. Hát bízom benne, hogy egyébként azóta már ez nem okoz neki problémát. Minden esetre a világ állandóan változik, és vele együtt a szokásaink is. Nos, körbejárjuk a folytatásban, hogy miként lehet a konyhában is egészségesebben és kevés

pazarlóan mosogatni. Ha a mosogatónk úgy néz ki, mint egy kád, amit tele töltöttünk habfürdővel, akkor egészen biztosan túladagoltuk a tisztítószert, nagyon nehéz leöblíteni, és még nyomot is hagyhat az edényen. Érdemes arra is figyelni, hogy milyen összetevőket tartalmaz a mosogatószerünk, kerüljük azt, amiben klór, triklozán, illetve egyéb erős fertőtlenítőszerek vannak. Én mindig öko cuccot veszek, vagy legalábbis erre próbálok törekedni. A vízpazarlás egyik legjobb ellenszere, hogyha mosogatógépet használunk. Egy gépi mosogatás alatt körülbelül 8-ad annyi víz fogy, mint a kézinél. A kevésbé takarékos megoldás az, hogyha folyóvízzel mosogatunk, ilyenkor érdemes speciális víztakarékos fejet tenni a csapra. A sokak által használt mosogató szivacsokon szaporodnak el a legjobban a baktériumok. Higiénikusabb megoldás természetes anyagból készült mosogató rongyot használni, amelyet naponta ki lehet tisztítani, és hagyni, hogy a levegő megszáradjon. Ha piszkos mosogatóban mosogatunk, amit nem takarítunk és fertőtlenítünk ki rendszeresen, akkor tulajdonképpen hiába is várjuk, hogy az edényeink, evőeszközeink tiszták legyenek. Hasonló a helyzet a mosogatógépekkel, mindkettőt érdemes időről időre kitisztítani, erre a célra pedig akár a teljesen sima ecet is megfelel, írja a házi Patika. Nos, fontos, hogy ha túl sok edényt teszünk bele a mosogatógépbe, akkor egészen biztosan nem lesznek elég tiszták, amikor kiveszik őket, és azzal is számolni kell, hogy a mosogatószer maradványokat, ételmaradékot találunk rajta. Nagyon sokan úgy mosogatnak egyébként, hogy így végigkenik a mosogatószert az edényen, aztán szépen ott összepakolják, majd leöblítik. Hát szerintem ez sem a legjobb megoldás, hogyha már az ember kézzel mosogat. Én a folyóvizes mosogatásnak vagyok a pártján, annak ellenére, hogy ezzel lényegesen több vizet pazarlunk, mint hogyha mondjuk ezt a két tálcát teleöntünk vízzel, az egyikben langyos mosogató víz van, a másikban pedig tiszta, és akkor az egyikben elmossuk, a másikban pedig leöblítjük. Tehát nyilván úgy kevesebb vizet használunk, de nekem az annyira nem higiénikus. De hát tudjuk, hogy a hány ház, annyi szokás, tisztítás, takarítás szempontjából is nagyon sokan másképpen takarítanak, tehát valaki visz egy laborba vizet, abba teszi mondjuk az ecetes tisztítóját, és akkor egy rongyal mosogat le mindent a lakásban. Van, aki spriccelget és szilviát használ, tehát ebben is azért eltérőek vagyunk, kinek melyik módszer jött be, de a lényeg az, hogy mindenféleképpen oda kell figyelni most már arra, és hát eddig is oda kellett volna figyelni arra, hogy mennyi energiát és mennyi vizet használunk el, mert hogy a környezetünk előbb-utóbb azért bosszút áll rajtunk, egyre hamarabb használjuk el a föld készleteit, míg ez mondjuk 10-15 évvel ezelőtt decemberben merült ki, ugye napokban volt az a nap, július 29-én, amikor már az erre az évre tervezett föld tartalékait, vagy azt, ami a földdel az ember megajándékozza, szóval az letelt. Egyre nagyobb az ökológiai lábnyomunk, oda kell erre figyelni.

0: Ma egy olyan dologról fogunk beszélgetni itt a kalóriadóban, ami szerintem sokaknak egy elég fontos kérdés, hogyha táplálkozásról van szó. Nyilvánvalóan próbálunk tudatosak lenni, úgy vásárolunk, diétákat követünk, vagy azért, mert kell, vagy azért, mert tényleg az egészségünket tartjuk szem előtt, de hát a nasik megkerülhetetlenek, szerintem kell a lelkünknek is az édesség. Hát ma ez lesz a témánk, a nasik. A vonal túlvégén Pallagi Alexandra, dietetikus. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Még mielőtt a jó tanácsok következnének, én kíváncsi vagyok arra, hogy te már egy jó ideje Angliában élsz, hogy például az angol reggeliről sokat hallunk, ami szerintem borzasztó, tehát, hogy abban minden is van. Én, ha megenném, lehet, hogy két napig nem lennék éhes. De hogy mi a helyzet az angolok nasiaival? Mert ugye a pudingok jutnak eszünkbe, meg a teához fogyasztható kekszek, de jó nasik vannak az angoloknál?
1: Ez szintén szóval remélem, nem hiszem, hogy hallgat.
0: No.
1: Túl sok brit állampolgár, nekem nem a kedvenceim. Nagyon cukrosak, tehát hogy tényleg így az, tehát hogy otthon is alapvetően egy csoki meg keksz, tehát a nagy részük cukros, de hogy itt valahogy sokkal édesebbek, a csokik, a kekszek, minden egyéb. Lehet kapni nagyon finom dolgokat egyébként, de az átlag termékek szerintem tényleg sokkal több cukrot tartalmaznak, akkor valóban vannak ezek a pudingok, amik hát ugye többféle változatuk van, de az a hagyományos, amit mondjuk így karácsonyra is szoktak készíteni, azok tele vannak a szalaggyümölcsökkel, van amelyiket hosszú ideig érlelnek alkoholban. Én nem szeretem az alkoholt, ezért nekem nem ízlik, de egyébként ez a tradicionális vonal egyébként sokaknak ízlik, ez csak tényleg személyes dolog, de egyébként nagyon, tehát hogy kekszekben nagyon-nagyon erősek. Ami nekem meglepő volt, és őszintén szóval picit bizarr is, de ez jellemző mindenféle ételtípusra, hogy rengeteg feldolgozott étel van, és ha bemész a boltokba, van egy nagyon nagy polc, illetve hát több polc is, ami kész tortákat tartalmaz, amik elállnak 3 hétig, és nem hűtöttek.
0: Nem hűtött?
1: És nekem nem hűtött krémes torták, és nekem ez volt az ilyen nagy döbbenet, és nagyon sok ilyen kész krémes muffin, egyéb kekszek, amiket nem kell hűteni, tehát nyilvánvalóan azok azért tartalmaznak némi adalékanyagot
0: is. Egy picit.
1: Csak egy kicsit.
0: Igen, de tojást biztos nem láttak az életükbe sem. Tehát, hogy így.
1: Hát nem valószínű.
0: És akkor, amikor az iskolában a gyereknek van valami, akkor a szülők bemennek a boltba, leveszik ezt a sütit, ami 3 hétig eláll, és beviszik az iskolába, gondolom én, és akkor úgy ünnepelnek. Őrületes.
1: Igen, van olyan is, de ami egyébként jó, és az kifejezetten egy követendő példa szerintem, hogy lehet venni már szeletelt gyümölcseket, amiket nem csak a gyümölcs önmagában, persze olyan is van, de tesznek mellé mondjuk mogyoróvajat, vagy lehet venni mondjuk kis uborkát, répát humusszal. Szóval ilyen jellegű nasik is vannak, aki egészségtudatosabbhoz is megtalálja a számítását, de egyébként nyilván így a rohanó életmódban azért sokkal többen veszik meg ezeket a kis sütiket inkább.
0: És árban mi a helyzet, hogyha egy Magyarországhoz viszonyítjuk az élelmiszerekre úgy általában?
1: Vannak olyan élelmiszerek, amiket olcsóbban meg lehet venni, például azért gyümölcsöknél, tehát egy karfiol például nagyjából ilyen 500 forint meg a brokkoli, ami azért egy nagy különbség otthoni árakhoz képest, a húsok drágábbak, a felvágottak is drágábbak, de egyébként több olyan felvágott van, ami egyáltalán nem tartalmaz adalékanyagokat, tehát ilyen szempontból az lehet pozitív. Alapvetően nincs annyira nagy különbség szerintem az árakban, nyilván tehát, hogy azért jóval drágább, de arányaiban a fizetésekhez képest nem gondolom, hogy túl nagy különbség lenne.
0: Mit tapasztalsz dietetikus szemmel, hogyha bemész egy áruházba Angliában? Könnyebb, egészségtudatosabban táplálkozni, mert mint választék szempontjából, mint ide haza?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem abból a szempontból, attól függ, hogy ki mennyire. Tehát, hogy tényleg ki hogy választ. Hogyha valaki egészségtudatos, akkor persze tök sok zöldség van, nagyon sok gyümölcs. Ahogy említettem, magas hústartalmú felvágottak, rengeteg fal, illetve ilyen tengeri herkeny, a tengerparti ország lévén. Tehát ilyen szempontból könnyen lehet találni olyat, ami ideális számodra megfelelő, viszont rengeteg feldolgozott élelmiszer van, és itt nem csak az előbb említett nasikat említeném, hanem bemész a boltba, és legalább 4 sor van, ami hűtött, szerencsére hűtött, de ilyen kész ételeket tartalmaz. És akkor azt, sokan azt teszik meg, beteszik a mikróba, és azt teszik, és hogy nyilván ennek itt nagyon nagy kultúrája van, tehát szerintem sokkal kevesebben készítik el otthon az ételeiket, és inkább veszik meg ezeket a kész ételeket, ami szerintem nem annyira ideális.
0: Nyilván, de hát ha az ember nem akar pepecselni a konyhába, akkor elég egy mikró, és akkor változatosan tud étkezni, még ha egészségtelenül is. Na jól elbeszélgettük az időt Angliáról, szóval legközelebb folytatjuk a nasikkal. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Ha minden nap legalább egy csésze koffein tartalmú teát vagy kávét iszunk, legtöbben ezt tesszük, akkor érdemes arra is odafigyelni, írta most a BN, hogy közben mit is eszünk. Azon túl, hogy bizonyos párosítások egyénileg okozhatnak rossz közérzetet, dehidraltságot vagy éppen hasfájást, vasban gazdag ételekre is ügyelnünk kell. Ha ugyanis kávéval vagy teával egyszerre fogyasztjuk őket, akkor megzavarhatjuk ennek a létfontosságú tápanyagnak a felszívódását. Miért is fontos a vas a szervezetben? Azért ezt tisztázzuk. A vas egy létfontosságú ásványi anyag, ahhoz pedig, hogy ki legyünk téve a vas hiánynak, már az is elegendő lehet, hogyha nők vagyunk, ugye? Mert hogy közel duplája a nőknek a napi vas szükséglete, mint a férfiaknak. Ha pedig nem viszünk be naponta legalább 15-20 mg vasat a szervezetünkbe, a férfiaknak elég ennek a fele is, akkor többek közt a vörös vérsejtek megfelelő termelődését is veszélyeztethetjük, egyidejűleg pedig krónikus fáradtságérzetet is tapasztalhatunk. Különösen veszélyeztetettek lehetnek azok a lányok, akik még serdülők és erősen menstruáló nők is, a várandós vagy a szoptató kismamák. Emellett azok is, akik nagy fizikai megterhelésnek teszik ki magukat, diétáznak, fogyókúráznak, vegetáriánusok, esetleg vegán életmódot folytatnak, nekik oda kell figyelni a vasra. A vasnak két fajtája létezik, az állati eredetű hemvas és a növényi eredetű nem hemvas, amiről azt tartják, hogy kevésbé szívódik fel egyébként a szervezetben. A szervezet számára szükséges vas mennyiséget a táplálkozással is biztosíthatjuk. Ha a vas bevételben az egyik legfontosabb szerep a vörös húsoknak van, tehát például a marhának, a disznóhúsnak, a májnak és a belsőségeknek, mivel ezek nagy mennyiségben tartalmaznak hemvasat. Bizonyos mennyiség a csirkehúsban és a halfélékben is van, de az a vörös húsokhoz képest egyébként elenyésző. Az olyan növényi eredetű élelmiszerek, mint például a fehérbab, a lencsefélék, a spenót, a sóska vagy a borsó, ugyancsak tartalmaznak vasat. Ezekből viszont a szervezetünk jóval kevesebbet tud hasznosítani a nehezebb felszívódás miatt. Így tehát csak növényi forrásból nehéz megoldani a vasbevételt, különösen, ha még egyéb felszívódásgátló tényezők is jelen vannak. A vasban gazdag ételek felszívódása különösen nehéz, ha rendszeresen fogyasztunk koffeines teát vagy kávét. Leginkább akkor, ha szinte egyszerre isszuk őket olyan ételekkel, mint mondjuk egy adag saláta, vagy egy szelet natursertéshús. Pedig az ilyen kombinációk már abból adódóan gyakoriak, hogy a reggeli sokak által kedvelt része, hogy salátát eszik, mellé issza a teát vagy a kávét, ebédre megeszik egy szelet húst, aztán szinte rögtön, ugye, mit csinálunk, iszunk egy kávét. Így viszont hiába táplálkozunk mondjuk gondosan, a végeredmény nem biztos, hogy kedvező lesz. A vas ugyanis nem lesz képes kellő mennyiségben felszívódni, még akkor sem, ha valamilyen C-vitaminban gazdag, felszívódás segítő ételt és italt is fogyasztunk mellé. Szinte ott tartunk, mintha nem is ettünk volna olyan élelmiszereket, amelyeknek jelentős a vastartalmuk. Persze ez nem azt jelenti, hogy teljesen le kell mondanunk a koffeines kávéról vagy teáról. Arra kell ügyelni, hogy egy reggelire elfogyasztott tofurántottát csak néhány órával később kövesse a kávé. A vashiány az egyik leggyakoribb ásványi anyag hiánya világon, így könnyen meg lehet, hogy minket is érint. Pont ezért olyan fontos, hogy egyrészt tudjuk azt, milyen élelmiszerekből vihetjük be a szervezetünkbe a vasat, másrészt pedig azzal is tisztában kell lenni, hogy koffeines teával vagy kávéval ne fogyasszuk őket egyszerre. Vashiány azonban még megfelelő táplálkozás esetén is előfordulhat. Ebben az esetben már érdemes a házi orvos vagy egy dietetikus segítségét kérni, hogy megtudjuk, min érdemes változtatnunk.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt most is programokkal teszem. Nagyon-nagyon fontos, hogy kevés parlagfű legyen a környezetünkben. Aki ugye erre nem allergiás, erre a gyomnövényre, bár lassan szerintem többen vannak, akik igen, mint akik nem, azoknak mindenféleképpen hát egy jó segítő szándékot megnyilvánuló tett lehet, hogyha kihúzzák tövestől a parlagfüvet és leadják a nyírvévész székhelyén. A Tüzér utca 2-4 szám alatt indul ismét a parlagfűért virág városszépítő akció. Minden leadott gyökeres parlagfűért egyébként utalvány jár, és fontos, hogy maximum 50 darabot lehet egyébként így leadni. Én jó szórakozást kívánok a Dékán Pisti műsorához, mert hogy a hírek után már ő lesz a mikrofon mögött. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, karbantartás a jelzőlámpáknál. Többnyire derültebb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma, a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetők bekapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken akrobata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalogátkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellett elhaladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomag helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során elvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

3 perccel járunk 2 óra után, ez a hétfő délután, amit újra együtt tölthetünk. Köszöntöm, és köszönöm a bizalmat is, Dékán István vagyok már, és hozom a legfrissebb előrejelzéseket. James Morrison énekel addig, társaként szegődik. Nelly Furtado, egy kicsit lazítósan kezdjük a délutánt.

Man, I Feel Like Woman, Shania Twain-től itt a legnagyobbak között, és a Black Eyed Peas első dobás, amely tényleg úgy megmozgatott minket, a Where is the Love, a folytatásként friss időjárási adatok előttem. Hát nem szeretem idő, inkább ezt mondanám, erős továbbra is a szél, nyugat felől, kelerre készüli komolyabb lökésekre is. Borult az idő, de esőre nagyon kevés az esély, 2%-nyi itt az időkép adataira támaszkodva. A szél az nagyjából 18 órakor veszít az erejéből, akkor újra majd mérsékelt lesz, a felhőzet pedig elhalad a fejünk felett. Így kell készülni, az éjszakát már csillagos ég mellett tölthetjük. A holnapi napra csak egy gondolat, 30 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála, és hát holnap is jöhet zápor, zivatar az előrejelzések szerint. Na akkor folytatjuk a Black Eyed Peas-zel, a Where is the Love után majd a Random Trip énekel, a zeneben

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Egy hihetetlenül jó páros, Craig David és Sting és a Rise and Fall, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, a Bábábó készülődik, és végre jó hírek a kórházból, olvasható a Best FM oldalán. Az intézmény tájékoztatója csütörtökön került ki, illetve látta meg a napvilágot, ide jönnek gondolatok. Tájékoztatjuk betegeinket, hozzátartozóikat és a lakosságot, hogy intézményünkben a mai naptól sem ivóvíz, sem hálózati melegvíz szolgáltatás. Korlátozás nincs érvényben. Tovább olvasható az is, hogy az ivóvíz minőségét többszörös akkreditált laboratóriumi vizsgálatok igazolták. A használati melegvíz hálózaton elvégzett beavatkozásokat követően a laboratóriumi vizsgálatok szintén megfelelő eredményt igazoltak, így a használati melegvíz korlátozás is megszűnhetett a kórházban. Ez jó hír, kár, hogy idáig kellett eljutnunk, de hát látnunk kell, hogy minden is elromlik, meghibásodik. A tájékoztatót a Best FM oldalán ön is megtalálja. Bábábóval folytatjuk, By Alex-el, a Schleppel és Lotfi Belgivel, Sola Alma pedig folytatja a legjobbak listáját.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Magditól a dal, az elmegyek itt a legnagyobbak között. Jó munkát, kitartást kívánok itt a hétfő délután perceihez, és majd Mel C-vel, Bryan Adams-szel folytatjuk. Előtte pedig nézzük ezt a hírt, melyre azt gondolom közlekedőként tutira számolnunk kell. Átfogó karbantartást végeznek a jelzőlámpás csomópontokban a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. A cikket így találja a nyíregyháza.hu-n. Ilyenkor ugye karbantartás folyik, melynek eredményeképpen ki kell kapcsolni ezeket a lámpákat. Ilyenkor megtisztítják ezeket, izzókat cserélnek benne, ha hibás a működés, akkor ezt is megjavítják. Szóval akár húzamosabb ideig sem működhetnek a jelző lámpák adott csomópontokban. Ez készülődik itt Nyíregyházán, ettől lesz majd biztonságosabb a közlekedés, de előre láthatólag okoz majd némi fennakadást is, mert annyira hozzászoktunk a rendőr lámpákhoz, figyeljünk a táblára, figyeljünk a rendőri karjelzésre, ha erre szükség van. Érdemes azért ezt elolvasgatni, a más nem, segít a mesterséges intelligencia, hogy újra leporolja, megtanulja ezt az infót. Bryan Adams, Mel C, When You're Gone, aztán majd Amy Winehouse énekel. Jó munkát!

16-kor indul a napod. Indítsd felünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Első óránk végén járunk, már friss hírek Danitól itt a folytatásként, aztán csusszanunk a hét első pizzamafiás játékába, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, és melyben ma is megnyerheti a szuper pizza menüt a két pizzával, úgyhogy érdemes figyelni, keresni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza, és ne feledje, minden kommentelőt regisztrálok majd a játékba.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a PET-kupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
5: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idősotthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
4: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a Kosár csapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűs parkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után járunk 3 perccel, most is itt szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok. El is tartott a Pizza Mafia játéka ebben az órában egészen 4 óráig. Ezzel foglalkozunk, hogy valaki megnyerje majd a szuper pizza menüt. A játék kérdés már kint Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.

A hétfői meló perceihez egy melós dal énekelt Kelly Rowland, ez volt a Work, itt a legnagyobbak között. A holnap reggel pedig majd Mezzi Misiék, a Magnacum Laude csapatától érkezik, hallgatjuk, dudoljuk. Előtte megnézzük a Facebook oldalunkon a játékot, Best FM Nyíregyháza, ma is itt kell hozzászólni, kommentelni a feltett kérdéshez, és így tudom nevét bedobni virtuális kalapunkba, a Pizza Mafia játékát illetően, és így majd sorsolás útján nyerhet valaki, egy valaki.

Milyen jó ez a banda, milyen jó ez a dal. Marshall Kó, Dávid és a Halott Pénz. Ez volt a dobban, itt a legnagyobbak között. Jó munkát, kitartást kívánok. Itt vagy, te itt Csoki, a kérdést feltettem. Keres a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, hogy csatlakozhasson a Pizza Mafia játékához. És akár megnyerhesse a szuper pizza menüt, mely ma is itt a terítéken, a Gusztóval és a Bolognese pizzáival, mely majd holnaptól már érkezhet. És a játékszabályokat jól ismerjük. Várom hozzászólásait, üzeneteit, tehát a kérdésre. Itt vagy, te itt Csoki. Nagyon sokan reagáltak már a játékra. Panna volt a leggyorsabb, aki szinte azonnal már válaszolt is. Azt írja, csak is az ét, mármint a csokoládét tekintve. De a néhány üzenetből, mely már érkezett, úgy néz ki, hogy a tejcsoki lesz a favorit. Itt van például Anikó, vagy Tibor, esetlegesen Gábor, Melinda, ők mind-mind tejcsoki fanok, és az étcsoki, hát talán háttérbe húzódik. Sándor azt érje, mindkettőt nagyon szereti, mindkettő ízvilága passzol az ízlésének. Őszinte leszek, egyedül a fehér csokit nem tudom megenni, mert egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy az csokoládénak hívjuk, közben fehér. Hát igazából nincs is benne kakaó. Na mindegy, hát biztos jönnek ilyen hozzászólások is, de majd meglátjuk. Az viszont tudja, hogy jön Britney a Gimme More-ral, Jade a Fantomját hallgatjuk majd a Ringfield sikere előtt. Irány a szombat este.

A Ringfield dala után majd a szerelembomba, a játékunk pedig pörög Facebook oldalunkon megtalálja Best FM Nyíregyházait, vagy te csak így teszem fel a kérdést, melyre ha válaszol, tudom bedobni nevét virtuális kalapunkba, ugye ismerjük a játékot, aztán majd sorsolok a hírek előtt. A játékba rengetegen neveztek már, nagyon sok hozzászólás olvasható Facebook oldalunkon, de továbbra is a tejcsoki a favorit, úgy látszik. Hát el tudom fogadni, mert sokkal édesebb, ugye az igazi étcsokoládé az inkább keserűnek mondható, így lehet, hogy ezért lesz a tej a befutó. Egy-két hozzászóló van, aki vagy mindkettőt jelöli meg, vagy az étcsokoládét nevezi játékunkba. Például Isten azt írja mindkettő, és Natália is így válaszolt játékunkra. Nem vagyok válogatós, mindkettőt szeretem. Ágota is hasonlóképpen reagált, mindkettőt szeretem, de kizárólag a minőségi csokikat. Ezzel azt gondolom mindannyian egyet tudunk érteni. Várom tehát üzeneteit, nagyon egyszerű ez a mai játék. Játsszon velem és nyerjen a szerencsés, és közben hallgatjuk a legnagyobb dalokat. A szerelembomba jön, na meg a Mary J. Blige.

A Nox dalát hallottuk, ez volt a szeret, amit a legnagyobbak között ez a Best FM. A csapat egyébként a 2002-es alakulását követően 2005-ben eljutott az Eurovízióval Kijevbe, és 2022-ben egy kisebb szünet után újra szerveződtek, újra koncerteznek. Érdemes azért ezt is szem előtt tartani. A dal tetszett, akkor az info érdekes lehet. A Survivor a folytatásként a Destiny's Child nem szerveződött újra, pedig lehet, hogy jó lenne. A játékunk pedig Facebook oldalunkon megtalálható. Best FM Nyíregyháza. Itt vagy tejcsoki, a kérdést így tettem fel, ha erre válaszol, tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába. Aztán majd sorsolok a hírek előtt egy kicsivel, na nézzük, hogy állunk a mérlegen. Csak néhány étcsokis üzenet érkezett, például Csaba írta ezt, hogy az étcsokit szereti. Aztán itt van mindkettő válaszával Zsuzsanna, Beatrix is étcsokit szeret, Erzsébet szereti a keserű ízeket, étcsoki minél nagyobb százalék, annál jobb. És ugye annál keserűbb a csoki. De hát vannak akik például olyanok, mint Gombóca Artúra, hogy ő fogalmazott, Erika volt egyébként, aki mindenféle csokoládét szeret. Na de hát ki nem? Jöhetnek még üzenetek, várok még hozzászólásokat, Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán, a kép alá kell kommentelni, a dalok pedig pörögnek, a Survivor, meg Diaz és Menta közösében a méreg is itt a Best FM.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Spike dala előtt egy villámgyors fókusz itt a játékunk utolsó 10 percére, egészen pontosan a Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyháza, itt keresem ma is a Pizza Mafia játékát. Itt kell hozzászólni a kérdésre, itt vagy tejcsoki, és ha ezt megteszi, akkor dobom nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd. Néhány perc múlva, a 4 órai hírek előtt már meg is tudjuk, hogy ki viszi haza a szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognese pizzákkal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra mindjárt érkeznek a legfrissebb hírek Danitól, mi meg lezárjuk a mai pizzamafiás játékunkat, melyben ugye ma is hazavihető a szuper pizza menü, pontosabban holnap el kell érte menni. Ebben a Gusto és a Bolognese pizzák majd érkeznek is. Hát jó étvágyat kívánok előre is hozzá nyertesnek. A mai játékunk egy kis nyalámságról, egy kis csokoládéról szólt. Ét vagy tejcsoki, így tettem fel a kérdésemet, és talán nem is kellett volna az étcsokit megjeleníteni, mert szinte mindenki a tejcsokira hajazott. Egy-két kivétele, talán 3 vagy 4 étcsokoládés üzenetet kaptam. Így legyen a tejcsoki ma a legkedveltebb, és ki nyert? István. Mindkettő válaszával nevezett játékunkban ennyire egyszerű volt ez a kis gondolat, de neki kedvezett Fortuna jó étvágyat kívánok. A szuper pizza menü az öné. Köszönöm mindenki hozzászólását, és holnap újra játszunk 3 és 4 óra között. Itt a Best FM-en most pedig jöjjenek a friss hírek, mikor pedig közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre, 10% kezdőbefizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Rekordra zárult a felvételi az egyetemen. Film a demokráciáról. Derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Rekord eredménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
6: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési területnek a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
5: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szerúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai, a csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Dési Dorottya diákpolgármester. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

3 perccel járunk 4 óra után, most már fókusz a közlekedésen, várom észrevételeit. Az utakról 33-33-1039, az idő megviccelt, erős szelet ígértek nekünk mára, de egy kis esőt kaptunk, a folytatásban érkezhet még 17 órakor egy kis ráadás.

0: Fűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Még mindig nem tudok úgymond napirendre térni a hír előtt, Szolnoki Péter. Azt a mindenit. Mekkorát veszített a popzene. Itt a Best FM szól, és jönnek továbbra is a legnagyobb dalokkal, a Fugees-zel. Mindjárt folytatjuk, és nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon egészen pontosan a búzatéri parkolás kapcsán. Beszélgessünk, mert itt továbbra is szabálytalankodnak, továbbra sem váltják meg a parkolójegyet, ezt ellenőrzik is, és ezek mellett ott a megállni tilos táblában rengetegen parkolnak, ez ugye ott a szórakozóhely előtti keskeny útszakasz, a macska köves rész. Nagyon figyeljük a táblákat, mert nagyon komoly a bírság, figyelmesen erre kérem, és hát egy jó hír az Arany János utcáról, elkészült végre az a járda szakasz, mely korábban felbontásra került, a gyalogos forgalmat így már nem akadályozza a munkálat, nem kell lelépni a járdáról az úttestre, végre ez is most már helyére került. Munkálatok máshol is, közműfedlapok szintbe helyezése a 4-es főút Kert utcai szakaszán, útszűkületre, sávlezárásra kell készülni, a munkaterületet táblák jelzik, ez nagyon szerencsétlen helyen van, nagyon figyeljen óvatosan, és hát itt azért forgalom is van, úgyhogy tényleg nagyon figyelnünk kell. Kiegészítéseit várom a folytatásban 30-33-303-9. Ne feledje csak 10 perc, ma is Molnár Józsefünkkel, Szakács Tiborral, multiplex személyiségzavar, fél ötkor. Ready or not.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Bizony, úgyhogy óvatosan megfontoltan a gázpedállal várom észrevételeit ma is 33-33-103.9 ne tartsa magában, segítsük egymást a közlekedésben. Én is hozom az épp aktuális munkálatokat, a nyírségvíz dolgozik a Toldi 85 előtt, a helyreállítás még tart, karbantartás munkák a nyírtávfő részéről a Búza téren, ideiglenesen parkolókat is le kellett zárni, aztán közműfedlapok szintbehelyezése, Ferenc körút, Pazonyi tér irányába, itt is azért pont ott van a két sáv között, ott a Felezőnél, mindkét sávban lassabban tud emiatt haladni. A 38-ason Tokaj felé továbbra is tartanak az optikai és elektromos hálózati bővítési munkák, itt is fel van túrva minden is, óvatosan jó, tényleg van mire figyelni, és még ez a nem szeretem idő is könnyen befolyásolhatja a közlekedésünket, észrevételeket pedig várok, ahogy már említettem, 30-33-103-9 mantránkat ne feledje, SMS és Viber számunk ez, én inkább a Vibert ajánlom figyelmébe, és tegyünk egészségünkért a folytatásban Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, Multiplex, személyiségzavar.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
4: perc. Kezdtem már úgy műsort a Csak 10 perc rovatban, hogy nagyon érdekes műsor következik, de gondolom, hogy akik hallgatják az adásainkat, azok számára ezt nem nagyon kell bemutatni. Köszöntöm a hallgatókat, Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, itt vagy, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
5: Itt vagyok, és már nagyon vártam, hogy hívjál.
4: Hú, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes levelet kaptunk az egyik hallgatótól. Munkahelyi tapasztalat alapján kérdezett rá arra az érdekes jelenségre, amiben tulajdonképpen én véltem felfedezni bizonyos filmeknek a történetét. De ki fog derülni a folytatásban, nem nagyon akarom csigázni a hallgatókat sem, veled már beszéltünk erről, de vannak olyan emberek, akikkel bizonyos idő után azt érzed, hogy mintha ilyen többszörös személyiségű jegyeket hordoznának magukban, mintha teljesen más emberek lennének egyik napról a másikra, és ez számukra természetes, de alapjába véve ezt a környezetük, ezt ilyen nagyon-nagyon reagensen fogadja. Na most nem tudom, miről szól ez az egész dolog, vélhetően van ennek valami ismeretlen, számomra ismeretlen elnevezése, betegség ez? Hogy kell ezt a dolgot kezelnünk?
5: Tehát amiről beszélsz, az azt gondolom, hogy valóban inkább csak a filmekből szoktuk ezt látni. Ez a többszörös személyiség, vagy multiplex személyiségzavar, tehát innentől kezdődően akkor azt mondjuk, hogy igen, ez egy betegség. Valamilyen szinten egy olyan pszichiátriai zavar az, amiről itt beszélünk, amikor van egy egyén, akinek két vagy több adott esetben elkülönült személyisége van. Általában az esetek felében ez két személyiséget jelent egy testben, de két tudattal, két névvel, két különböző emlékekkel, és csak egészen kisebb átjárhatóság van a két személyiség között, de természetesen van olyan is, amikor itt nem két személyiségről beszélünk, hanem adott esetben többről is.
4: Jézusom, nem akarom túlbonyolítani ezt a dolgot, de mi a különbsége között, meg a hangulat ingadozás között? Mert ugye alapjában véve, amikor napi szinten együtt töltünk 8 órát a kollégákkal a munkahelyen, akkor látjuk azt, hogy egyszer ilyen a kedve, olyan a kedve, de ettől még nincs több személyisége. Mi különbözik így ennél a dolognál?
5: Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy sokszor csak két személyiségről beszélünk, de akár még 100 is lehet, mondjuk a lehető legextrémebb formában. Nagyon érdekes, hogy a betegek felénél akár 10-nél több személyiséget is meg tud egymásban alszemélyiségeket különböztetni. A kettő között az óriási különbség, hogy a viselkedés formán is érezhető, hogy itt nem hangulat ingadozásról, nem bipolaritásról beszélgetünk, és nem is csak egyfajta skizofréniáról vagy tudathasadásról, bár ez is a tudathasadások közé tartozik, hanem itt nagyon-nagyon jól elkülönült viselkedési módok, nevek, emlékek vannak. Képzeld el, hogy még ezek az alszemélyiségek még különböző neműek is lehetnek. Sőt, nem csak európid lehet, hanem lehet más bőrszínű, sőt, még az életkora, az alszemélyiségeknek az életkora is nagyon-nagyon tud változni, és ezeket teljesen elkülönítetten tudja, hát most azt mondom, hogy előhozni saját magából. Sőt, az is van, hogy az egyik alszemélyisége mondjuk jobb kézzel ír, a másik pedig ballal.
4: Úristen.
5: Sőt, még az intelligencia hányadosuk, a szóhasználatuk, a jellegzetességeik is divatban, színben, ételek fogyasztásában totálisan el tud térni. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon különleges, és azt gondolom, hogy abból a szempontból jó, hogy ebből nem látunk, hál' Istennek, sokat. Európában nagyon ritkán írják le ezt a többszörös személyiséget. Amerikában többször, ott azt mondják, hogy a lakosságnak 2,5%-ára is akár lehet ez igaz. Érdekes, hogy a nők között ez nagyobb arányban fordul elő. Hát itt azt mondják, hogy az is lehet, hogy az Egyesült Államokban ezt túl gyakran sütik rá valakire, Európában pedig, mivel nagyon ritkán fordul elő, nem is nagyon tudják diagnosztizálni, ez akár így is lehet, meg úgy is. Érdekes, hogy ez gyerekkorban alakul ki, ez a multiplex zavar, tehát olyan 5 éves kor környékén. Pontosan még nem lehet tudni, hogy ennek mi az oka, de azt már azért tudjuk, hogy ez az 5 éves kor környéke akkor, amikor az emberek személyisége könnyen változik, persze idősebb korban is kialakulhat ez, de 5 éves korra jellemző általában, és sajnos, amikor felnőtteknél ez már mondjuk láthatóvá válik, akkor az alkoholizmus szokott sokszor vele együtt járni, öngyilkosságra való hajlam sokkal nagyobb ezeknél az embereknél, a kábítószerfogyasztás rendszeressége is általában ott van, tehát hogy ez nem csak egy primér probléma, hanem nagyon sok minden más is. Azt feltételezzük, hogy gyermekkorban, amit mondok, ez az 5 éves kor környéke, ott egy olyan traumatizált élményt, vagy egy olyan szörnyűséget él csupán át, amivel utána nem tud mit kezdeni, nem tudja feldolgozni, vagy egy családon belüli bántalmazásnak lesz elszenvedője. Mondjuk azt, hogy ha nem tudja feldolgozni, akkor erre szoktuk azt mondani, hogy ez egy idegösszeomláshoz hasonló probléma, amikor létrehoz magának mondjuk ez az ember egy olyan tudatot, amelyet el tud fogadni, és amely gyakorlatilag átsiklik egy számára normálisabbnak tartott személyiségben, miközben a traumákat és elszenvedett szörnyűségeket hátrahagyja mondjuk a fő személyiségének. Ez nem tudom, érthető-e így, ahogy így mondom.
4: Igen, mert egész jól körülírta. Te találkoztál már ilyen emberrel?
5: Nem.
4: Nem, de azért érdekes lehet ez, mert én bevallom őszintén, hogy filmben már láttam ilyet, nem tudnám visszamondani, hogy milyen filmben, de biztosan már láttam ilyet. Tehát ez egy ilyen érdekesség számba megy ez a dolog, de vélhetően a hallgató nem azért írta az e-mailt, ha ezek szerint van, és hogyha van, akkor viszont foglalkozni kell vele.
5: Azért nagyon érdekes, mert ahogyan mondtam, vagy nehezen írják ezt le, vagy nehezen diagnosztizálják, de hát azt gondolom, akkor, amikor valaki a különböző személyiségében különböző hajúnak, hajszínűnek, vagy különböző szemszínűnek képzeli magát, és amikor belenéz a tükörbe, és nyilvánvaló tényeket lát, és akkor ő szembesül azzal, hogy az, amit ő magáról gondol, vagy magát valamilyen képen tartja, és a valóság pedig ettől elkülönül, azért ez nagyon nehéz dolog lesz nyilván a számára is, és egészen biztos, hogy a környezet számára is. Azt gondolom, hogy ez az, amit a legkevésbé szeretnénk mi magunk átélni, de az is igaz, hogy nagyon örülünk annak, hogyha ilyen típusú többszörös személyiséggel szenvedő vagy kínlódó emberekkel keveset találkozunk, mert ez nyilvánvalóan a környezet számára
4: ez
5: is
4: ijesztő,
5: nagyon...
4: Ne?
5: Pontosan, ez ijesztő és megterhelő, és azt gondolom, hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy test, lélek, szellem egysége, és gyakorlatilag az életünkben arra törekszünk, hogy a testi, a lelki, meg a szellemi dolgaink azok harmóniába kerüljenek, ez a többszörös személyiség vagy ez a multiplex személyiség zavar, ez pontosan mindezt dönti romba. Uh-huh. Tehát, hogy a testemből van egy, mondjuk a lelkedből, meg a belső dolgaidból, meg esetleg van több, akinek osztozni kell az egy testen, és hogyan tudod előhívni, vagy elmondják mások, hogy bizonyos élethelyzetekben jön elő egy alszemélyiség, és hogyan próbálnak adott esetben erre hát hatással lenni, hogy visszaszoruljon az a nevű, vagy az a rossz akaró, mert még az is előfordul nagyon sokszor, hogy ezek között van agresszív alszemélyiség, akitől esetleg a többi, vagy ha mondjuk szerencsés esetben mondjuk csak kettő van, hogy a másik fél is tőle.
4: Most írnak a hallgatók mindenféle dolgot, ördögűző, meg ilyenek, de azt gondolom legalábbis, hogy, tehát, bocsánat, de akkor rákérdezek inkább erre élesbe, hogy ilyesmiről van szó? Tehát, hogy ilyen szintig is lehet, hogyha ez eldurvul?
5: Azt gondolom, hogy akkor, amikor a történelemnek azokon a pontjain volt a világ, amikor ez az ördögűzés, ez egy egészen hétköznapi jelenség volt, én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben akár ilyen betegeket is véltek ördögtől megszállottnak, hiszen minden, ami a normális élettől, vagy a megszokottól eltér, akkor ott már mindjárt valami fajta ilyen kultikus dolgot keresnek az emberek, hogy, és az okkultizmus itt jött ugye elő, hogy hogyan lehet ezt a kultúrába beépíteni, hogy akkor ennek mi a neve, és hogyha már valaminek van neve, akkor onnantól kezdve az emberek már bátrabban foglalkoznak vele.
4: Hát két kérdés.
5: Ha el tudjuk nevezni, akkor már fogunk tudni vele mit kezdeni, és az okkultizmusnak egy része erről szólt, hogy az, amire nincs válasz, az akkor megszállottság, és akkor azt pedig ördögűzéssel kell az emberekből kiűzni. Nagyon-nagyon ingoványos terület ez.
4: Két kérdés maradt a végére. Az egyik az, hogy gyógyítható-e, a másik pedig az, hogy az, aki ebben szenved, az szenved.
5: Aki ebben szenved, az szenved, igen, tehát ez mondjuk egyértelműen kijelenthető. Hát azt gondolom, hogy gyógyítható. Ilyenkor tulajdonképpen azt kell megpróbálni, vagy azzal próbálkoztak itt ezzel találkozó szakemberek, hogy hogyan tudják ezt a több személyiségre széthullott embert tulajdonképpen idézőjelben úgy összerakni, hogy ezek között az alszemélyiségek között valamiféle kapcsolatot találni, és valamilyen módon megpróbálni ezt az egészet egy személyiséggé összegyúrni, hiszen akkor az is, hogy nekünk kialakul egészséges embereknek a személyiség, az ugye nagyon sokfajta élmény, tudás és tapasztalás van tulajdonképpen emögött, és akkor ez az esélye annak, hogy akkor meg felépíteni egy olyan rendszert, amelyben ezeknek a személyiségeknek van valamilyen összekovácsolható oldala. Hát ez nyilván egy nagyon-nagyon nehéz dolog. A hipnózissal próbálják meg nagyon sokszor az ezek között, az alszemélyiségek közötti átjárást könnyebbé tenni.
4: Hát ez valóban érdekes adás volt. Én remélem, hogy önök is élvezték, már csak azért is, mert hallanunk kell az ilyenekről. Józsi, köszönjük szépen, az időnk az letelt, és legközelebb megint újra jelentkezünk, addig is kívánom neked egy csodaszép napot.
5: Köszönöm szépen, és hasonlóképpen mindenkinek.
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Akkor jöjjenek az üzenetek, mert hallgatóink osztottak meg, a szemünk, a fülünk továbbra is az utakon. Köszönjük szépen előre is, és nézzük, hogy merre találkozhat rendőrrel. Egy kolc hallgatónk jelentette, hogy a Ferenc körúton, a Hunyadi és a Dózsa-György utca között a Bújtos felé haladva egy koccanás nehezíti a közlekedést. Óvatosan! Nagyház belterületén, a körforgalom után, az Ibrányi úton szintén rendőrök, itt mérnek is, Ibrány, Árpád út, a rendőri figyelem, és ugye mennyire örülök, hogy innen is becsatlakoznak hallgatóink. M3, egészen pontosan a felsősimai pihenőt elhagyva, rendőrrel találkozhat sebességmérés. Négyesen nagyon figyelnék a téglási 60-asnál, a 471-esen pedig Nyírbátorban. Ez a Debreceni út, kint a háromlábú. Köszönöm hallgatóinknak az aktivitást, és már is hozom a dalokat a Maria Maria Santanától. Aztán majd becsatlakozik Wolf Kati, neki vár a holnap dalát, hallgatjuk, aztán nem sokára nézzük. Változik-e az üzemanyagár?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 5 óra mindjárt friss hírek Danitól itt a Best FM-en. Mi megnézzük, hogy mi a helyzet a világpiaci árat tekintve. Egyelőre még nem jelent meg a közlemény, de nagy valószínűséggel drágulásra kell készülnünk a héten, hiszen a Brent olaj továbbra is nagyon borsos áron vásárolható. $93 környékén mocorog. Vételára 92 és 94 között mászkál fel le, így a napokat, illetve az órákat lebontva láthatjuk, de ez volt például tegnap 98, vasárnap pedig $101 is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a drágulásra kell felkészülnünk, bármennyire is rosszul hangzik ez. A forint is rontott az USA dollárral szemben, már 316-ot kell adnunk egy USA dollárért, ez is nyilvánvalóan a drágulás felé mutat. Ha történik valami, akkor szólok, egyébként a holtankajak.hu-n az infót most is megtalálja. Dani érkezik a legfrissebb hírekkel, aztán egy kis vasútfejlesztés előttünk, melyre szerintem óriási a szükség.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdő befizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
5: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, karbantartás a jelzőlámpáknál. Többnyire derültebb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
7: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetőkbe kapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken akrobata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellett elhaladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
6: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során elvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perc már el is röppent a mai utolsó óránkat tekintve. 5 óra után újra köszöntöm, Dékán István vagyok, és már is beszélgetünk a vasútfejlesztésről, melyre szerintem a szükség az óriási, úgyhogy beszélünk erről mindjárt. Tom Bobby pedig bekezd Unexpected. Most ezzel indulunk.

Getting Jiggy With It, minthogyha nyelvtörő lett volna, ugye? Will Smith énekelt, aztán majd jön. Gesztiék új dala Péter Fiborival, csak te meg én, hallgatjuk mindjárt, vasútfejlesztés előttük. A következő 10 évben komoly beruházás 3500 milliárd forintból valósul meg a magyar vasúttal tekintve, ahol nem csak a vágányok, hanem a motorkocsik, az IC-k is megújulnak. A szükség óriási, mert látnunk kell, hogy azért nagyon el vagyunk maradva az európai országokhoz képest a vasúti közlekedés terén, akár a minőséget, akár a megbízhatóságot tekintve is. Úgyhogy mindenképpen örülök a fejlesztésnek, egyébként az IC teljesen megújul, klimatizált, akadálymentes, első osztállyal, fedélzeti büfével lesz majd felszerelve, és hát új élmény lesz majd a vonatozás, hát így legyen, én tényleg várom már, mert én szívesebben mennék IC-vel mondjuk Pestre autó helyett, mert akkor nem fáradok el a vezetés, csak a kivitelezés az valahogy még nem jött össze, mert nem tudjuk hol letenni a Verdát, itt Nyíregyházán hosszú távra, ott akkor ugye bérelni kell, és. Szóval vannak itt megoldandó feladatok, én azért örülök a fejlesztésnek, megtalálja a Best FM oldalán, a nyíregyháza.hu-n. A dalok pedig pörögnek Geszti Péterrel, Péter Fiborival, Vanessa Amorosszival, és majd Dr. Béresékkel is, a hozzám tartozó az átirat mint.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Jár a zenevonalat, énekelte a dal 2020-20, legalábbis ez a formáció neve a csapatban rengetegen, az átirat pedig itt a legnagyobbak között, Texas a folytatásban, Hideg percek pedig Nyíregyházán, illetve hát az országban megdőlt a hideg rekord, elképesztő júliusban ilyenekről beszélünk, mert ugye látjuk már, illetve beszéltünk itt az előrejelzések kapcsán arról, hogy hát nagyon hűvösek ezek a reggelek, 13-14-15 fokok egész júliusban. Ez azért jócskán, közel 10 fokkal marad el egyébként az ilyenkor megszokott 20-22 fokhoz képest, de nem is ez a hajmeresztő, hanem az, hogy 4,6 fokot mértek a Borsod vármegyei Lénárd Darócon. Ez azért mindenképpen hajmeresztő, nem is tudom, szeptember végi időjárás, így a hajnali időszakot tekintve. Volt ez egyébként szombat hajnalban. Tuti meglepődtek az ott lakók, hogy milyen időjárás várható holnap, ide hozok mindjárt infókat, gondolatokat, ezt is meg szoktuk itt beszélni, közben pedig jön Texasdal a Tóth Gabi, és aztán majd a Can't Hold Us Down is mindjárt.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A legfrissebb előrejelzések előttünk, készülünk a kedd reggelre, ami hát 16 fokkal indulhat. Ez azért a mai naphoz képest elmaradást mutat, 19 volt reggel, de a múlt hét átlagának nagyjából megfelelő, úgyhogy kell egy pulóver a reggeli start mellé. 29 fok lehet a legmelegebb órákban, 16 óra magasságában, a délelőtt lesz napsütéses, a déli óráktól pedig elkezd érkezni a felhő, és megvastagszik majd felettünk, de igazából csak itt úszkálnak ezek a felhők, semmi komolyra készülnünk nem érdemes, 1% a valószínűsége az elsőnek. A szerda már sokkal inkább lesz nyár 32-vel, a csütörtök 35-tel, a péntek 37 fokkal vár minket, úgyhogy kúszunk felfelé, lépegetünk, mint a birodalmi lépegető irány a nyár. Nagyjából másfél hétig, egészen pontosan 7-ig, 8-ig bezárólag 35 fok felett, úgyhogy a szabadságokat be kell időzíteni, és hát remélem, hogy segítettem. Az időkép adatai ezt igazolják. Na, folytatjuk dalokkal, itt van a Hold dala, az átirat, Álmokfutókkal, Dr. Béressel, Lotfi Begivel, Náksival, Nana Lonely sikere is mindjárt.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ennyi volt a móka mára, én is megyek, pihenek, ön is tegye ezt. Hallgassuk a Night Shift-et, jönnek a lendületes house élmények. Egy kicsit leporoljuk a késő éjszakákat, így a szórakozó helyek tekintetében, ez tehát a folytatás, és hát a holnapi talig. Én is elteszem magam, tegye ezt ön is. Találkozzunk holnap 2 órakor, itt a Best FM NDK-n István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a Petkupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búza adományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi petkupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a Kosár csapat meghatározó tagjává vált. A 3. itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a gyűrűsparkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Yes, no.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rekorddal zárult a felvételi az egyetemen. Film a demokráciáról. Derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
3: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési területnek a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
2: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szelúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai, a csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Décsi Dorottya diákpolgármester. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, karbantartás a jelzőlámpáknál. Többnyire derültebb lehet az idő. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetőkbe kapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apróbata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellett elhaladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során elvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nem, ha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a PET-kupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta a rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
3: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével lisztéőrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET-kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: fölvesztem, és ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Budapestiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Százhárom-kilenc Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért szeretem a Beszefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Beszefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Beszefem. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem. It starts with one.
3: I don't know why, it doesn't even matter how. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Rekorddal zárult a felvételi az egyetemen. Film a demokráciáról. Derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
5: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési területnek a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
4: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett ceruzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai. A csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Dési Dorottya diákpolgármester. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán. Egyszer majd úgy is az a talán.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: kedveltem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Várom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 103.9 Best FM. Best FM. A legjobb zenék

0: éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM. Best.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.